Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: remegnél félek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Szeglét Rádió 92.5.

0: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalát. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Halálos medvetámadás volt Bulgáriában. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Halálos medvetámadás volt a Bulgárhegyekben, a főváros Szófia közelében. A nősténybarna medve egy medvebocs kíséretében volt úton, amikor megtámadták a férfit egy hegyi kunyhó közelében. Szemtanúk szerint a férfi hiába próbálta megvédeni magát egy bottal. Bulgáriában a becslések szerint mintegy 300-500 barna medve él, és az országban viszonylag ritkának számítanak a medvetámadások az északi szomszéd Romániához képest.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglitradio.hu-ra, de a Facebookon is írhatnak nekünk facebook.com/ceglitradio. Nos, ezek az önök lehetőségei, nekem meg általában az a lehetőség, hogy felteszek egy kérdést. Most ez egy kicsit, hogy mondjam, még megfogalmazás alatt álló kérdés lesz, de a lényege az, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Ez lehet olyan dolog, amit önről szólt, ez lehet olyan dolog, ami bármi másról szólt, lehet, hogy az a személy, aki ezt állítja magáról, saját magáról mondta. A lényeg az, hogy valótlanságnak tűnő dolgot állítanak valakik valakikről, és hát nagyon furcsa, hihetetlen dolgokat várunk, miket állítottak önnek, amit nem biztos, hogy elhitt, aztán lehet, hogy kiderült, hogy igaz volt, lehet, hogy nem derült ki soha, hogy igaz volt, de a lényeg, hogy mi volt az a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. És arra gondoltam, hogy így a legelején megnézhetnénk, hogy miért is állítunk valótlanságokat. A valótlanságok, pletykák vagy hamis információk terjesztése másokról összetett pszichológiai és szociális jelenség, amelynek hátterében gyakran az elkövető saját bizonytalansága, érzelmi állapota vagy társadalmi céljai állnak. A legfontosabb okok, amiért valótlant állítunk másokról, bizonytalanság és szorongás kezelése. Amikor nem értjük a világot, vagy bizonytalannak érezzük a helyzetünket, a pletykák és a történetek kreálása segít érzelemmel megtölteni az űrt. A szorongóbb emberek hajlamosabbak pletykákat terjeszteni. Önbizalomhiány és önértékelés növelése. A másokról szóló negatív állítások, vagyis pletykák, gyakran arra szolgálnak, hogy az elkövető saját önbecsülését növelje azáltal, hogy valakit leértékel. Társadalmi kötődés és hatalom. A pletyka csoporton belüli kötődés eszköze segít a belső körhöz tartozni. Ezzel szemben a hatalommal motivált egyének hajlamosak álhíreket terjeszteni a dominanciájuk erősítése érdekében, persze most kifejezetten a pletyka szintén beszélgetünk csak erről. Irítség és bosszú. Ha valaki fenyegetve érzi magát a sikerünk, önbizalmunk vagy kapcsolataink miatt, valótlanságokkal próbálhat meg aláásni minket. Unalom és figyelemfelkeltés. A drámai vagy szenzációs történetek megosztása gyors figyelmet és elismerést hoz a közösségi médiában vagy a baráti körben. Érzelemszelep, vagyis ventiláció. Az indulatos, negatív információk megosztása segít levezetni a felgyülemlett érzelmi feszültséget. Illetve a biztos megérdemli érzése. A pletykálók néha úgy érzik, hogy a célpont megérdemli a negatív megemlítést, vagy hogy az állításuk később még igaznak is bizonyulhat. Összességében a valótlanságok terjesztése gyakran egy önvédelmi mechanizmus, amellyel az egyén megpróbálja kontrollálni a környezetét, növelni a saját társadalmi értékét, vagy kezelni a saját belső konfliktusait. Tehát összegezve, kedves hallgatók, semmilyen politika nincs ebben a kérdésben most. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha önnek mondtak. Lehet ez bármilyen jellegű, lehet, hogy önről mondták mások, de hogy a fülébe jutott, aztán, hogy igaz volt-e vagy nem, ez már nem számít. Miket mondtak önről? 0635-925-925-ös. Lássuk, miket küldenek a ceglédi hallgatók.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Rádió 92.5.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Ceglit hangja mai kérdése, kedves hallgatók, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önről? Bármilyen válasz jöhet a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, meg azért ne bármilyen, csúnya szavak ne legyenek benne, kerüljük a politikát, de minden más azért nagyjából igen, ha mégis olyan lesz, akkor talán nem fogom beolvasni, de ezt majd úgy is érzi a kedves hallgató, hogy mit lehet leírni nekünk. Rólam általánosban terjesztették azt, hogy szünetben mindig megverem ugyanazt a lányt, írja nekünk Edina. Ezt addig hajtogatták az osztálytársaim, amíg egy tanítónő is látta az egészet. Még akkor is ezzel vádoltak, amikor a lány az udvaron volt, én pedig a teremben. Pár év után a lány, és aki engem vádolt, elmondta a tanároknak, hogy csak azért vádoltak meg ezzel, mert utáltak. Természetesen semmilyen következménye nem volt a történteknek, bármint hogy úgy értem, ezt már én teszem hozzá, hogy gondolom közben azért volt, tehát ezt végigélni nagyon kellemetlen lehetett, hogy tudod, hogy nem csináltál semmit, de mégis elmondták róla ezt a dolgot, és utólag nem lett következménye, amikor már kiderült, hogy ez igazából egy alaptalan vád volt. Hát igen, ez kellemetlen helyzet, és nehéz lehetett kezelni, de remélhetőleg túl vagytok rajta. Ádám írja nekünk, hogy a csaj, akivel kavartam, ezt mondta, igen, engem azért szeret mindenki, mert egy egyiptomi istennő reinkarnációja vagyok. Nem tudom, hogyha egy kávé mellett ülnénk, és ezzel fogadna valaki, akkor hogy is reagálnék? Minden esetre ez sem lehetett egyszerű, és tény, hogy hihetetlen dolog, mert ma olyan dolgokat várunk, ami hihetetlen volt, és mondták önnek, vagy önről, vagy hallotta, minden esetre küldje el nekünk, ha volt ilyen, ahogy Ádám is tette. 2015-ben, amikor megismerkedtem Németországban a férjemmel, kérdezte, hogy hogyan fogunk tudni beszélni, ha visszamegyek Magyarországra. Mondtam neki, hogy sajnos levelet kell írjunk, mert nálunk nincs internet. Basszus, elhitte. Köszönjük Rékának, ezt akkor viszont te mondtad, és egyébként ezzel szoktunk találkozni szerintem egy pár országból, amikor ide látogatnak, meg vannak lepődve, hogy milyen fejlett az infrastruktúránk, vagy ilyesmi, és azt szokták hinni, hogy valami ilyen, nem is tudom, ilyen elhagyatott régies övezet, ahol még nincsen áram se bevezetve, meg ilyenek. Hallottam már ilyeneket is, meg hát olyan is volt, hogy azt sem tudták, hogy létezik Magyarország, ez pont az egyik kedves hallgatónk írta az egyik műsorhoz, hogy meg kellett neki magyarázni, és térképen megmutatni, hogy de ilyen van, hogy Magyarország, mert nem hitte azt sem, hogy létezik. Franciaországban dolgoztam egy hónapig, a munkáltató család minden nap megvendégelt minket ebéddel. Tudta, hogy Magyarországra jöttünk, majd az egyik déli eszmecserénk után hitetlenkedve kérdezte, hogy mi honnan is ismerjük a vajat? Ő nem is tudta, hogy a magyarok tudják, mi az. Oké, csá. Írta nekünk Levente. Hát igen, tudjuk, mi a vaj. Igen, tudjuk, mi a vaj, és sok minden mást is tudunk, de igen, ez nagyon fura, hogy ilyen kép alakult ki rólunk valamiért. Minden esetre biztos, hogy meglepő és hihetetlennek tűnt, amikor ezt hallotta a kedves hallgató. És hogyha önnek is volt olyan, ami meglepő és hihetetlen volt, amit önnek mondtak, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, én pedig jól beolvasom, hogyha rádióbarát az üzenet. Köszönöm szépen!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Kedves hallgatók, már is megyünk tovább méghozzá Viktória üzenetével. Egy oltás ellenes csávó azt ecsetelte nekem, hogy nem eszik húst, mert az állatokat oltják, és ha megesszük a húsukat, megváltozik a DNS-ünk. No igen, amúgy nem tudhatjuk biztosan, nem akarok egyik oldal sem helyezkedni, de hát mi van, ha mégis? Nem, a DNS nem tud megváltozni, és azt is azért annyi konteó van a mai világban, hogy nagyon könnyen elhisznek emberek dolgokat. Ez például valószínűleg nincs így. Minden esetre az biztos, hogy hihetetlen volt, amikor ezt mondták neked, és mi pontosan ilyen üzeneteket várunk. 15 évvel ezelőtt egy férfi azt mondta nekem, de teljesen komolyan, hogy te nem is vagy szőke lány, mert sokkal gondoskodóbb, normálisabb vagy, mint egy szőke. Nagyon meglepődtem, mert sohasem gondoltam volna, hogy a hajszínből nem csak a viccekben csinálnak point. Azt is hozzátette, hogy ha egyszer megházasodik, akkor egy barna hajú vidéki lányt választ majd. Én ugyan szőke voltam, és ráadásul budapesti. Igen, hát köszönjük Viviennek ezt az őszinte vallomást, hogy ő neki milyen a hajszíne. Ezek szerint valakinek még ez is fontos, az alapján hallhatott valamit, ami miatt azt gondolja, hogy ő csak barnákkal és vidéki lányokkal jöhet ki jól. Minden esetben nagyon furcsa, hogy még ma is van, aki gondolkodik erről az egészről. Volt egy csoporttársam az egyetemen, egy végtelenül bunkó és kötekedő hülye tyúk, aki azt mondta, hogy én amúgy nem látok rosszul, azért hordok szemüveget, mert rondának akarok tűnni. Na, hát ez teljesen logikus. Hát igazán kedves, ez az egy szó jutott eszembe, nyilván ironikusan, de a lényeg az, hogy én azt gondoltam gyerekkoromban, hogy az én szemüvegem, amikor megkaptam, azt kifejezetten csúnyává, tehát sokkal jobb képűnek gondoltam magam. Ma meg már egy csomóan mondják azt, hogy tök jól áll, és most már szívesebben hordok szemüveget, mint kontaktlencsét. Szóval ez nem... Én úgy éreztem, hogy csúnyá vagyok tőle, de hogy valaki direkt azért hordjon szemüveget, hogy rondának tűnjön, és azt állítjuk róla, hogy nem is rossz a szemed, én ezt nem értem. És miért akarna valaki rondának tűnni? Na mindegy, a hihetetlen dolgokat gyűjtjük ebben az adásban, és ez tényleg elég hihetetlen, amit önnek mondtak, mármint a kedves hallgatónak. Pontosan ilyeneket várunk, úgyhogy megyünk is tovább. Turista voltam New Yorkban egyedül, a metron beszélgetést kezdeményezett velem egy régi módi, elegáns, aktatáskás öreg úr. Nagyon kedvesen megpróbált meggyőzni, hogy kérdezzem csak meg az anyámat az igazi származásomról, mert ezzel a szőke haj kék szem kombóval nem lehetek földlakó, csak is nordic alien, ráadásul elég magas is vagyok, és nő. Végül, hogy békén hagyjon, tényleg írtam anyámnak, akkor még jobban belelendült, mert szerinte bizonyítottam a teóriáját, hogy idegen technológia birtokában vagyok, mert van internetem a föld alatt is. Az igen, Jászmin üzenetét kaptuk meg. Szóval, az ember fölül gyanútlanul a metróra New Yorkban, és elkezd beszélgetni vele egy úriember, aki jól szituáltnak tűnik, elegáns, és azt állítja, hogy ő földön kívüli, ezt azzal is bizonyítja, hogy a telefonjával ír az édesanyjának. Az édesanyjának nyilván egy másik dimenzióba ráadásul, vagy egy másik galaxisba ír, és van internete a föld alattiban. Hát igen, magadnak csináltad ezt a csapdát, kedves hallgató, kedves Jászmin, úgyhogy igen, ebbe belecsúsztál, de nekem is fura lett volna, hogyha egyszer csak semmiből valaki azt állítja, hogy földön kívüli vagyok. Ilyen és ehhez hasonló történeteket várunk. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? 0635 92 5 92 5-ös. Cegléd Rádió FM 92 5.

0: Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a mai Ceglét hangja kérdésünk, és elég népszerűnek tűnik a téma, sok válaszunk van, lehet, hogy második adás is lesz ebből, de azért ne várjunk, küldjük el nyugodtan a válaszunkat, hogyha van ideillő, 0635-925-925-ös. Máris Zolival megyünk tovább, három sztorit is írt, egyetem, faipari kar, kollégium. Én nagy sztorizásokban azt a szót ejtettem el, hogy sublimált. Egy srác megszólal, légy szíves, ne használj ilyen szavakat, mert nem értem. Na az igen. Aztán építészkar, első év. Én a tangensben nem bízom, a szinuszt meg a koszinuszt jobban szeretem. Ez is jól hangzik amúgy, de talán ez a legfontosabb. A harmadik London, első hét. Este elkapott az utcán egy cigit tarháló fura nő, adtam neki, kérdezte, honnan jöttem. Mondom, Magyarország. És milyen érzés a kommunizmusban élni? Mondtam neki, hogy nem tudom, mert én már azután születtem. És most jöttem rá, kedves hallgatók, ezután az üzenet után, ahogy olvastam, hogy tulajdonképpen én, amikor a tanulmányaimat végeztem, mi nagyjából a rendszerváltásig már el se jutottunk, amikor suliban tanultuk, mert egyszerűen nem volt arra elég idő, hogy valamikor 56 környéken álltunk meg, és nem volt elég idő, hogy leadják a tananyagot a tanáraink, ezért érettségén nagyon izgultunk, hogy nehogy 56 utáni tételt húzzunk esetleg, mert abból nem voltunk túl felkészültek, le sem adták az anyagot. Na most, hogyha más országokban is esetleg elcsúszik az oktatás, vagy nem tudnak annyira kitérni Magyarországra, akkor simán lehet az, hogy megtanulják, hogy az 50-es, 60-as években kommunizmus van a Magyarországon, és akkor itt véget ér a tanulmányuk, azt már nem tudják, hogy esetleg frissült, mert nem volt az érdeklődési körükben, nem figyeltek annyira a közéletre, nem tudom, de minden esetre simán lehet, hogy valakiknél így beragadt még, hogy Magyarország le van maradva, vagy ilyesmi, pont a tanulmányaik miatt, és akkor ezért gondolhatják, hogy nincsen baj nálunk, vagy hogy még kommunizmus van. Minden esetre ezt nem tudom, érdekes, hogy így vélekednek rólunk mások, de ez már többször visszatérő volt már csak ebben a műsorban is, úgyhogy minden esetre elgondolkodtató. Tiniként anyummal vártuk a buszt a Blahán, amikor egy külföldi fekete srác angolul elkezdett kérdezgetni, ismerkedni. Azt hittem, csak jó popa, vagy segítség kell neki, tudtam angolul, szóval csevegtünk, majd kérdezte, hogy honnan való vagyok. Mondtam értetlenül, hogy magyar vagyok. Szinte megsértődött, hogy én nem lehetek magyar, mert nem nézek ki magyarnak, bármit is jelentsen ez. Amikor kávézóban dolgoztam rá pár évre, egy kicsit lütyű amerikai törzs vendégünk kérdezte, hogy melyik államból való vagyok. Vele is közöltem a szomorú tényt, hogy magyar vagyok. Azt hitte viccelek, unszolt, hogy de mondjam már meg. Mondtam, hogy de én nem viccelek. Na, ő aztán tényleg bepipult, mert bemesélte magának, hogy csak bunkó vagyok, és nem akarom megmondani. Ez ugyanaz, amire az előbb reflektáltunk, hogy hát nem tudjuk, hogy miért van ilyen megítélés a külföldről érkezőknek. Valószínűleg kevés az ismeretük magára az országról, meg hogy hogy élünk itt, meg ilyesmi, de minden esetre fura. És még van egy ide kötődő üzenet. Nekem van egy kínai ismerősöm, már 10 plusz éve él Magyarországon, de az elején nem hitte el az egyik barátommal, hogy magyarul beszélek, mert szerinte más volt, mint ahogy másokkal beszélek. Nem lehet meggyőzni az ellenkezőjéről. Na ez is nagyon jó a röghözkötés, amikor valamiért azt gondolják, hogy pedig nagyon érdekes és változatos, nehéz nyelvünk van, de hogy annyiféleképpen hangzik, hogy simán hihetik azt, hogy más nyelven beszélünk. Van egy érdekes alkalmazás vagy videó, nem is tudom már, ami megmutatja azt, hogy mikor mások hallják a mi nyelvünket, az hogy is hangzik. Tehát sokféle duplamással hangzót, ezeket a hosszú magánhangzókat, ú, ü, ő, ezeket teszik bele ebbe a nyelvezetbe, nem értelmes szavakat hallunk, de úgy áll össze, mint a magyar nyelv, olyan szóhosszúságokkal, olyan hangsúlyokkal, és tényleg nagyon érdekes, hogy hogy hangzik másoknak a magyar nyelv, ha nem értik a szöveget, ha nem értik a beszédet szó szerint. Minden esetre most elkalandoztam, kedves hallgatók, ugyanezzel a témával folytatjuk a második órában. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek?
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalát. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Hopp!

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, a műsor, amelyben tudják, én kérdezek, önök válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon vagy e-mailen a kívánság@cegledradio.hu-n. Mi volt a leghihetetlenebb dolog tehát, amit valaha mondtak önnek? És már jönnek is a válaszok, mert úgy néz ki, hogy sok üzenetünk lesz ezzel a témával kapcsolatban. Nekem volt egy félig mongol barátnőm, aki amúgy már itt született Magyarországon, tehát az állampolgársága is, meg az anyanyelve is magyar volt. De bárhová mentünk együtt Budapesten, akkor rendszeresen angolul szólítottak meg minket, mert a hatására már engem se néztek magyarnak, szóval ilyen is van. Máté küldte el ezt nekünk, igen, hát ott volt melletted, kicsit más a külseje, úgyhogy miért is lennél te magyar, miközben mindenketten azok voltatok. Ez is egy érdekes dolog, igen. Egyetemista voltam, és egy erős buli másnapján az egyik téren töltöttem egy cigit napszemüvegben, borús időben, találkoztam volt osztálytársammal, de hát ugye nagyon másnapos voltam, és elég lassan meg szenvedve válaszolgattam. Aztán az osztálytalálkozón kérdezett rá az osztályfőnököm, hogy a probléma megoldódott-e. Kiderült, hogy a srác utána nagyon sok embernek azt mondta, hogy fényes nappal drogozom, azóta pedig már inni sem iszom, nemhogy nem cigizek. Hát igen, ez is ennyi elég egy félreértéshez, és ráadásul ezek szerint, ha jól értem, természetesen nem füves cigit szívtál, csak egy sima cigit töltöttél meg, mert az emberek szokták tölteni a cigijüket. Napszemüveg volt rajtad, és furán válaszoltál, úgyhogy elindult a pletyka, akár ennyi is elég ahhoz, hogy az embert rossz hírbe hozzák. A fülem hallatára történt, amerikai mérnök kolléga eljött szakérteni kis hazánkba. Étteremben ülünk, beszélgetünk, egy szomszéd aztán ülő fickó odalép, megszólítja, hogy I hear you are from Texas, my friend. Mire a kolléga válaszol, I'm not your friend, asshole. Égett a pofám a paraszt miatt. Hogy pontosan mi volt a fordítás, azt nem mondom el, mert az konkrét szavakat nem, de hogy az volt a lényeg, hogy odalép egy frickó, aki mondta, hogy Texasba jöttél, barátom, és a válasz az volt röviden, hogy nem vagyok a barátod. Hát ez igen, csak furcsa viselkedés, mikor ez tök jó dolog. Én is, amikor Amerikában voltunk és találkoztunk magyarokkal a Liberty Islandon, a szabadságszobor mellett, az annyira jó érzés volt, hogy magyar szót hallunk, és egyből összepacsisztunk, és ők is nagyon örültek. Szóval ez tényleg ilyen, hogy Magyarországon összefutni egy másik amerikaival, és akkor ezt ilyen furán kezelni, tényleg kicsit bunkóság. Egy városban pár hónapot laktam, de az is a Covid alatt. Miután eljöttem onnan, az ment, hogy két férfival voltam egyszerre. A legkeményebb, hogy mind a kettő ezt állítja, persze nem történt meg, de annyira hihetetlen volt visszahallani, hogy mennyire kiállnak a kamu infok mellett, de ha nekik ettől jobb, akkor egészségükre. Írta nekünk Sári, valószínűleg tetszettél nekik, és mivel ennél többet nem kaphattak, így csináltak maguknak egy történetet, amiben, hát, hogy mondjam, ők kicsit fényesebbnek tűnnek, ha lehet így fogalmazni. Egyik kollégám full komolyan mesélte, hogy volt neki régen egy Hyundai, ami olyan jól ment, hogy ő már leparkolt, behúzta a kéziféket, és a sebességmérő órán a mutató csak azután ment le nullára. Igen, hát figyelj, lehet, hogy az volt, hogy még ilyen felhúzós óra lehetett, és akkor ez lassan kerül ilyen nyugalmi pontra, nem tudom, biztos, hogy nagyon fura, nem tudom, miért kell ilyet állítani. Itt van még egy érdekesség, ez azért elgondolkodtató, és aztán el is megyünk zenélni. Ezt egyébként bátran, és nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén, Dominik írja nekünk, Tourettes vagyok, nem egy ember mondta már, hogy démon szállt meg. Na hát igen, hogyha ők nem tudják, akkor csak azt látják, hogy a Tourette szindrómád miatt néha olyan dolgokat mondasz ki öntudatlanul, vagy hát pontosabban nem szándékosan, amik azért furcsák lehetnek egy buszon, vagy egy téren, vagy bárhol, és ez jön le nekik, hogy démon szállt meg, ahelyett, hogy kérdeznének. Tanulságos. Kedves hallgatók, ha volt olyan hihetetlen dolog, amit önnek mondtak, vagy önről mondtak, küldje el nekünk, hamarosan néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Először foglalkozunk ezzel a témával, de biztosan nem utoljára, mert úgy néz ki, hogy népszerű és sok válasz érkezik, úgyhogy több adást is meg fog élni ez a téma, de abban már más válaszok lesznek, úgyhogy menjünk azokkal, amik eddig érkeztek. Lehet nem nagy dolog, de 17 évesen álltam a zebránál, világomat nem tudva egy téli napon. Hideg volt, összehúztam magamon a kabátot, és annyit hallok, hogy egy közmunkás 5 méter távolságra tőlem üvölt nekem valamit. Nem értettem, majd elkezdett mutogatni a hasára, és kérdezte, hogy terhes vagyok-e. Azt hittem, megfejlem az oszlopot mellettem, mikor ezt meghallottam. Nem vagyok, csak vastag alkat egy kicsit egyébként. Hát igen, ez is nagyon kellemetlen, nem is értem, hogy miért kell utcán ilyeneket csinálni, mármint, hogy egy munkásnak sem, meg bárki másnak sem. Miért fontos ez egyáltalán az ő élete szempontjából, hogy ki terhes és ki nem? Jó, mindegy. Laborgyakorlaton az egyik csoporttársam valami vegyszert keresett a polcon, amikor megtalálta, odafordult hozzám, és azt mondta, szerintem, ha megölnéd a férjedet, senki sem gyanakodna rád. Én meg csak néztem, hogy mi van, hogy jön ez most ide, és a válasz az volt, hogy hát mert olyan ártatlan arcod van. Aha. Hogyha valakinek ártatlan az arca, akkor ilyet kell neki mondani. Egyébként nekem is volt egy érdekes szitom egy barátommal, elmesélem, de csak azért, hogy a kedves hallgatók, jobban megismerjék a baráti körömet. Pont itt voltunk fönn a rádióban, még akkor ment a Before Party című műsor, és az akkori barátnőm is feljött velünk, ők addig kint beszélgettek a konyhában, mi meg Tóth Ádámmal, ugye az unokatesommal, akivel együtt vezettük a műsort. A lényeg az, hogy beszélgettek odakint, és hogy mennyire mély a mi barátságunk, az én egyik cimborám azt találta mondani az akkori barátnőmnek, hogy ha Nándi téged esetleg megölne, akkor nem azt kérdeznénk, hogy miért tette, hanem hogy vigyünk-e ásót. Ezzel próbálta megmutatni azt, hogy mi milyen barátságban vagyunk, hát nagyon szerencsétlen példa volt, ugyanis a kis hölgy azért elsírta magát emiatt, hogy miért történne ilyen egyáltalán, hogy lehet ilyet fölhozni, szóval igen, ez mellé tud menni, kedves hallgatók, úgyhogy csak óvatosan a fogalmazással, nem kell olyat állítani, hogy megölnéd a férjedet, akkor senki sem gyanakodna rád, mert ártatlan az arcod. Nem, valahogy nem illik bele. Lehet, hogy kedveskedni akart, aki ezt mondta, sőt az én barátom is kedves akart lenni, csak nem úgy sikerült. Az előző terhes kérdéshez van egy kapcsolódó üzenet, mármint hogy hasonló témában írt valaki. Engem folyamatosan terhesnek néznek. Kérdezte már együttérző arccal egy néne, hogy sok van még hátra, mire szenvedőn válaszoltam neki, hogy még nagyon sok. Amikor átadják a helyüket a buszon az emberek, mindig megköszönöm és örömmel leülök, plot twist, nem csak, hogy nem vagyok terhes, de még ráadásul gyerekmentes is vagyok. Köszönjük szépen ezt a választ is, és csak egy idézőjeles, de név nélküli üzenet érkezett, ennyi áll benne, adj már cigit, buszjegyek el. Igen, az ember azt hinné, hogy tulajdonképpen egy olyan poén, amit mi találtunk ki, és közben tényleg volt már olyan kéregető, aki ezt mondta, vagy hogy van pénz lóvéra, ez is olyasmi egy kicsit, de a lényeg az, kedves hallgatók, hogy igen, hogyha ezt hallja valakitől, azt is hihetetlennek éli meg az ember, és hogyha voltak még hihetetlen dolgok, amiket mondtak önnek vagy önről, akkor azt küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság @ceglidradio.hu-ra, hamarosan folytatjuk.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Halálos medvetámadás volt Bulgáriában. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Halálos medvetámadás volt a Bulgárhegyekben, a főváros Szófia közelében. A nősténybarna medve egy medvebocs kíséretében volt úton, amikor megtámadták a férfit egy hegyi kunyhó közelében. Szemtanúk szerint a férfi hiába próbálta megvédeni magát egy bottal. Bulgáriában a becslések szerint mintegy 300-500 barna medve él, és az országban viszonylag ritkának számítanak a medvetámadások az északi szomszéd Romániához képest.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: Yeah!
1: Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és Vivian hosszú e-mailjével megyünk tovább. Engem a mai napig kiráz a hideg ettől a sztoritól. A tanulmányom alatt ellátogattunk a Váci pszichiátriára. Egy látszólag beteg lány odajött hozzám, hogy belelát a lelkembe és az életembe, és elmondhatja, mit lát. Ott állt mellettem az akkori tanárom is, aki lesokkolódott, majd mondtam neki, hogy persze mondja. Az akkori párom nevét, születési dátumát, foglalkozását, az anyja nevét is elmondta, hogy elváltak a szülei, ő pedig 38 évesen fog meghalni. Rólam azt mondta, hogy méhnyakrákban halok meg, nekem is szintén elmondta a születési dátumomat napra pontosan, hogy soha nem fogok tudni gyereket szülni, elmondta akkor, hogy látja, hogy nincs jogsim, de nagyon szeretnék, ezt mind úgy, hogy esélyesen volt arra, hogy ismerjen, hiszen több mint 300 kilométerről mentünk oda, mégis nagyon személyes dolgokat tudott rólunk. Ez azért tényleg ijesztő. Azt azért leírhattad volna, hogy most jól vagy-e, vagy mi a helyzet, vagy hogy bármi más igaznak tűnt-e abban, ami történt, de hogyha már tényleg neveket, meg születési dátumokat mond, vagy elvált szülőkről beszél, ami aztán be is jöhet, de hát ilyen pontosan tippelni azért nagyon nehéz. Szóval ez nagyon furcsa jelenség, és tényleg nagyon hihetetlennek tűnik, hogy valaki ezt így megteszi, odalép hozzád, és ilyenekkel áll elő. Pontosan ilyen sztorikat vártunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, de remélem, hogy mindenki jól van, és ti is jól vagytok. Anyósom mondta 53 évesen egy kávé mellett, mikor én az unokáját vártam, hogy most, hogy így látja, hogy én terhes vagyok, ő is gondolkodik, hogy szülő még egy tesót a férjemnek, hogy legyen valaki-e, ha majd ő és az apósom meghalnak. Az szintén komoly, hát ez azért szíven tudja ütni az embert. Van egy üzenetünk, amit név nélkül kaptunk, remélem nem a műsornak vagy nekem szól, parasztnak születni nem szégyen, de parasztul viselkedni igen. Én ezt próbálom úgy értelmezni, hogy ezt egy kedves hallgatónknak mondták, és elküldte nekünk, mint hihetetlen dolog, amit valaha mondtak önről vagy önnek. Minden esetre köszönjük szépen, és amúgy nagy tanulság. Két hete kirúgtak, mert negatív volt a hangulatom pár meetingen, a magánéletemben vannak problémáim, de a negativitásom annyiban kimerült, hogy nem mosolyogtam, meg tapsoltam a főnök legjobb esetben is közepes ötleteihez. Sajnáljuk, hogy ez így van, és biztos, hogy rendeződik majd az élethelyzeted, de azt pontosan nem találtam meg az üzenetből, hogy mi az a hihetetlen dolog, amit mondtak neked, bár lehet, hogy erre utalsz, hogy azért egy taps meg egy mosoly hiánya miatt kirúgni valakit, az azért eléggé hihetetlen, nem szép dolog. Még egy üzenet, kedves hallgatók, rólam gimiben kezdték el terjeszteni, hogy imádok graffitivel rongálni mindent, ami felület, táskaellenőrzés, mindenhova vamzerok, stb. Nem volt nálam semmi. Utána kiagyalta valami diák, hogy én valami diller bagázs egyik tagja vagyok, mert állandóan vihogtam, ami ebben a gimnáziumban szentségtörés, egyházi gimi volt egyébként, nyilván cuccozok. Ez elfajult egy házkutatásra, amit kudarc zárt, engem meg megjutalmaztak egy igazgatói intővel. Az amúgy érdekelne, hogy ez mégis kinek volt az agyszüleménye, írja nekünk Kristóf. És hát köszönjük, ez is nagyon furcsa, igen, mikor valamilyen félreértésekből vagy rossz szándékból ilyen szintén megy el egy dolog. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk hamarosan, néhány zene után, folytatódik a Ceglét hangja, és aki nem fér bele, az se aggódjon, biztos, hogy lesz ennek a témának folytatása.
2: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Ez már a Ceglét hangja legvége, kedves hallgatók, az utolsó blokkkal érkezem vissza. A mai kérdésünk az volt, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Mindenféle történetet kaptunk, és akinek a története nem fér bele, az se aggódjon, hamarosan majd lesz folytatás, és akkor biztosan bele fog férni. Jöjjön egy hosszú e-mail így a végére. Bele is kezdek. A céges vonalról eszembe jutott pár. Az egyik legdurvább. Román projekten beszélgettünk helyi alvállalkozó mérnök cég embereivel. Mentek az ilyen-olyan kiküldetési sztorik. Én elmeséltem egy előző cégbeli kollégáim esetét, mikor Venezuelában elrabolták, per kirabolták őket. Reptére megérkezvén kis tábla várta őket, két úriember, ők azt hitték, a vevő szerzett nekik fuvart. Beültették őket egy mikrobuszba és elvitték valahova a dzsungel mélyére, ahol kis busz megállt, géppisztolyok előkerültek, kiparancsolták őket a buszból, és elvették mindenüket, majd ott hagyták őket. Szerencsére bajuk nem lett, találtak segítséget, megkerültek. Na erre a sztorira válaszul, a románok meséltek egy hasonlót két kollégájukról, egy fiatal, meg egy idősebb mérnökről, akik valahol a Kongóba mentek el egy olajvezeték projektre, ahol a tervezett nyomvonal valamiféle törzsi területen haladt. Ezért mindig valami zsoldos katonai kísérettel utaztattak egy-egy szakaszt bejárni, néha gyalog, amikor nem voltak autónak használható utak. Egy ilyen utazásnál vagy 10 katona velük volt, akik egyszer megálltak, kiáltoztak valamit, majd szétszélettek az erdőben, ott hagyva a műszaki személyzetet. A következő percben rajtuk ütött egy nagyobb csapat, állig felfegyverkezett fekete, elkaptak és megkötöztek mindenkit, és elvitték őket valami faluba a dzsungel mélyén. Két nap múlva szabadították ki őket, a katonák erősítést hoztak, és utánuk mentek, és hatalmas tűzharcban mindenkit megöltek a törzsből, férfiakat, nőket, gyerekeket, lemészárolták az egész falut. Mindketten túlélték, de ki is szálltak a melóból, az öreg vissza is vonult örökre. Hogy igaz-e a sztori, azt nem tudom, de annak hangzott, ahogy mesélték. Az szintén nagyon komoly, és hát igen, na ilyenre voltunk kíváncsi a kedves hallgatók ezzel az adással, ki milyen történetet hallott, nem feltétlenül saját magáról vagy más ismerősről, de hogy milyen hihetetlen dolgok történhetnek a világban, és talán soha nem fog kiderülni, hogy ezek nagy része igaz volt-e, vagy nem volt igaz. Minden esetre egy érdekes műsor kerekedett belőle, és köszönöm szépen a válaszaikat. Mondom, senki ne izguljon, aki esetleg nem fér bele, valamikor hamarosan folytatódik még ez a téma, de

energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, söpítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg kellemes hetet. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt Cegléd.

0: maradjanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Ukrán és orosz területen is dróntámadások pusztítottak. Tegnap tartották az életmenetét. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéal vagyok. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap ukrajna-oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Nyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Lengyelországban majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is, Kapitány István hangsúlyozta. A tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tal Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Itthon Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban, a holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsó rakparton vonultak végig a Dunaparti nagy színpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is. Mától jövő csütörtökig látható a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb hírei, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A vándor kiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet majd megtekinteni a Robert Kapa központban.
3: Az időjárásról.
5: A középső és keleti tájakon borult esős az idő. Napközben északon észak-keleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másod többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglét folytatódik a Ceglédia kedvenc dalaival és a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és jön majd egy beszélgetés is. Így áll össze az előttünk álló 4 óra hossza. Tartsanak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: 92-tön a Ceglid Rádióban, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, hamarosan pedig visszatérek a dalokkal, maradjanak velem.
1: Ceglid Rádió. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Ukrán és orosz területen is dróntámadások pusztítottak. Tegnap tartották az életmenetét. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap ukrajna-oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4-en meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Nyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Lengyelországban majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is, Kapitány István hangsúlyozta. A tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Itthon Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban, a holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői. A pesti alsó rakparton vonultak végig a Dunaparti nagy színpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, a célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is. Mától jövő csütörtökig látható a 44. Magyar Sajtófotókiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb hírei, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet majd megtekinteni a Robert Capa központban.
1: Az időjárásról.
2: A középső és keleti tájakon borult, esős az idő. Napközben északon, észak-keleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másodt többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez, ahogy mondtam, 18 óráig. Most folytatjuk a jó reggelt Ceglédet kiváló slágerekkel, programajánlóval is szólok majd az időjárásról is. Hallgassanak rá!
1: Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdés a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Cegléd Rádió FM.

Kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a napos gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos szélőkések előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára kötképződhet, kora reggelre 5 és 11 fok között.

0: már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. A csodálatos Olivia Dean énekel majd nekünk a hírek után azonnal. Tartsanak velem!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Tárgyalásokat kezd a szakdolgozói bérrendezésről az egészségügyi miniszter. Nemes Jeles László új filmje is bekerült a Cannes versenyprogramba. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adriel vagyok. Lengyelországban majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Súlyos munkaerőhiányal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a Mazsi hiszelnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mullen című alkotását a 79. Cannes Fesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mullennek az utolsó napjait követi nyomon.
3: Az időjárásról.
5: A középső és keleti tájakon borult esős az idő. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggelt ceglédet azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlével itt a 92-től a Ceglét Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. A nagy ő műsora ugyan boldog befejezéssel zárult, 8 hónappal később azonban zátonyra futott a színész és a fitness versenyző kapcsolata. Stól Andrásnak viszont nincs oka szomorkodni, az elismert jósnő most elárulta, mit lát a műsorvezető jövőjében. Hát ezek szerint akkor Stól Andrásnak nem kell fizetnie a jósnőért, elmondja ezt újságon keresztül is, bármint azokat a történéseket, melyek várnak vagy várhatnak Stól Andrásra. Ugye legutóbb például a párkapcsolatával foglalkozott Stól Andrásnak a jósnő. Na mindegy, Buci és Kis Kriszta szerelmének vége hideg zuhany volt a rajongók számára. Hát a rajongóknak lehet. A pár 8 hónappal ezelőtt vállalta fel kapcsolatát a Nagy Ő című műsor után. Habár a szerelmesek hónapokon át próbálkoztak, hogy kapcsolatok működjön, végül mégis a különválás mellett döntöttek. Stól András és Nagy Ő Kriszta, most már szexenit így kell szólítani, néhány napja jelentették be, hogy külön utakon folytatják. Kriszta elmondása szerint a szürke hétköznapok terre és a különböző élethelyzetük vetett véget szerelmüknek. A Nagy Ő győztese úgy érezte, András még nem áll készen, nem tudja őt befogadni szívébe, emiatt a szakítás mellett döntöttek. Nem egy mesebeli álom lett ennek a történetnek a vége, egyszerűen belekerültünk a hétköznapokba, a való életbe, azokban a nehézségekbe és helyzetekbe, melyek az ismerkedésünk során még háttérben maradtak. Elveszett a romantika, és a helyére akadályok kerültek. Megpróbáltuk visszavarázsolni az érzést, talán egy ideig sikerült is, de az élethelyzetek annyira felerősítették a hullámokat, hogy ezt már együtt sajnos nem bírtuk tovább, írta Kriszta Instagram oldalán. Stól András és Kis Kriszta szakítása azonban nem ad okot a színésznek a szomorkodásra, legalábbis a jósnő szerint. Stól András szakítása kapcsán alap felkereste a népszerű és elismert jósnőt, Müller Rózsát, aki azonnal feltálta a színész jövőjét. Nem lesz sokáig szingli, körbe rajongják őt a nők, és hamarosan újra lesz párkapcsolata, kezdte a lapnak a jósnő. Na eddig azt gondolom, mi is meg tudjuk oldani a problémát, vagy el tudjuk mondani, hogy mi történik Stól Andrással. Müller Rózsa szerint a színésznek több kapcsolata is lesz a jövőben, az elkövetkezendő időszakban pedig hatalmas sikere lesz a nőknél. Az sem kizárt azonban, hogy Kis Krisztával újra egymásra találnak. Látok rá esélyt, hogy újra összejönnek Krisztával, de nem lesz hosszú életű a dolog, mondta a jósnő. A látó szavai azonban egy ponton nagy fordulatot vettek. Elmondása szerint nem csupán rövid távú kapcsolatok lesznek Stól András életében. Müller Rózsa egy nagy szerelmet és egy újabb gyermekáldást lát a színész családjában. Több kapcsolata lesz még, mielőtt végleg megállapodik. Látok azonban egy nagy szerelmet, ami egy komoly kapcsolat lesz. A szerelem mellett pedig gyermekáldást is látok, árult el a megdöbbentő részletet a jósnő. A borsonline.hu oldalát Stól Andrással is foglalkozik.
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a nemzeti sport.hu oldallal és az újságformátummal. Megkapták aranyérmeiket és a bajnoki serleget az Eto játékosai. Mohai Gábor ott járt, amikor 5000 szurkoló előtt Vitális Milánék a magasba lőtték a trófeát, amely az ötödik az Eto gazdag történelmében. Az egykori győri klasszisok is elmondták véleményüket a mai utódokról. Továbbá Ferencváros, Paks és Debrecen a szombati évzáró után címlapsztori három oldalon, az újságformátumban és természetesen a portálon, na náhogy labdarúgásról van szó. Egy gólon múlt, nem jutottunk ki a férfi kézilabda VB-re. Vince Szabolcs ott volt Veszprémben, ahol a szerbek egy gólt megőriztek a szerzett előnyükből, hogy mi történt, mi múlt, és mennyi remény maradt arra, hogy mégis ott lehetünk a januári világbajnokságról. Arról szól helyszíni beszámolója, amely mellé Éles József is elmondta mindig karcos véleményét a látottakról. Csak majdnem sikerült elkapni az osztrákokat. A svájci elit jégkorong világbajnokságról Kapolcsi Szabó Bence jelentkezik és számol be arról, hogy a zürichi Jäger hogyan sikerült az utolsó másodpercig nyíltá tenni az osztrák-magyar hoki rangadót. Ezzel is foglalkozik a portál és az újság is. Liu Shaolin itthon van, és nagy interjút adott a Nemzeti Sportnak. Az elsőt, amióta öcsével az ugyancsak olimpiai bajnok Shanggang Kínába távoztak. Kovács Erikának egyebek mellett arról is beszélt, hogy még egy olimpia van benne, hogy eddig miért nem sikerült a Magyarországon elért sikereket megismételniük, és hogy hol van igazán otthon. Nos, a jégen. És ha a hétfő, akkor népsport melléklet az újságban plusz 4 oldalon, a 125 éve született labdarúgó edző újságíróval Kléber Gáborral, az 1986-os VB előtti mexikói edzőmeccsekkel, a 75 éves Anatoly Karpovval és két születésnapos manchesteri vörös ördöggel, George Bester és Eric Cantonával. A nemzeti sport.hu oldal is foglalkozik, tehát ezekkel a témákkal meg az újság szintúgy. Jó olvasgatást kívánok!
1: Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a jó reggel Ceglédet. Reklámokkal folytatjuk, aztán a friss infókkal, majd kicsit később a dalokkal. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hotthani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
2: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Kellemes tavaszi idő lesz. Tárgyalásokat kezd a szakdolgozói bérrendezésről az egészségügyi miniszter. Nemes Jeles László új filmje is bekerült a Cannes-i versenyprogramba. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Lengyelországba majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Súlyos munkaerőhiányal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mullen című alkotását a 79. Cannes Fesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mullennek az utolsó napjait követi nyomon.
8: Az időjárásról.
9: A középső és keleti tájakon borult, esős az idő. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másútt többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
8: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a jó reggelt Cegédet azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, sőt mi több, 8 óra után az is kiderül, hogy mit üzennek már a csillagok, tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Fiam Piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják, egy különleges természetközeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret, minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam Piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Tudjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a napos gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos szélőkések előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára kötképződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Elszórtan eső, zápor, helyenként zivatar kialakulhat. Az északi szél több felé megélénkül. Hajnalban 6 és 12, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhatnak kisebb záporok, egy-egy zivatar, de országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Sok felé élénk, a Dunántúlon időnként erős lehet az északi, északnyugati szél. A minimumok 7-14, a maximumok 20-26 fok között alakulnak.
1: Jó reggelt!

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a mai Jó reggel szegét harmadik felvonása. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 ezer forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd, Külsőkörösi út 4.
3: Reklámot hallottak.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Nincs ok pánikra a hantavírussal kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Magyar operatőrt is díjaztak a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Krakóba, Varsóba és Gdanskba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, közölte Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán világjárvány kialakulása valószínűtlen. Hozzátette, a hantavírus nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, és nem terjed emberről emberre. Pontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelvírásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat David Bühm spanyol operatőr rendező kapta a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. A mustrán több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét fényképezte. A legjobb videoklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szeged Városdíját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei, Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkas Áron érdemelték ki. Több mint 1500 futó vágott neki a kékes csúcsfutásnak, hogy meghódítsa az ország legmagasabb pontját. A Mátrafüredről elrajtolt mezőny tagjai a több mint 11,5 kilométeres aszfaltos pálya mellett idén is választhatták az erdei ösvényeken keresztül haladó útvonalat is.
3: Az időjárásról.
5: A Dunától keletre borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sütpütő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk azon a dalokkal a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédia kedvenceivel. Nem sokár pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: napi horoszkóppal folytatjuk azonnal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Váratlan akadály, ez a mai nap vezér gondolata, mondata motója, hogy miért ez hamarosan kiderül. Kos, ma egy hír vagy esemény rávilágíthat arra, hogy a közeledben vannak olyan értékes és szeretetteljes emberek, akiknek nagyon sokat köszönhetsz, és hálás lehetsz azért, hogy veled vannak. Ne feledkezz meg arról, hogy ezt időről időre valamilyen módon kifejezd feléjük. Ma például meglepheted őket egy kisebb ajándékkal. Bika, ma szenvedélyes nap, elé nézhetsz, bármit is csinálsz, az valószínűleg teljes erőbedobással fogod végezni. Az egész napodat a mindent vagy semmit elvezérelheti. Ha pedig valamit úgy érzel, hogy nem tudsz ez szerint intézni, akár bele se kezd. Ma sem te leszel az, aki megelégszik holmi fél munkával. Ikrek, ma konfliktus alakulhat ki az érzelmeid és az észszerűség között. Olyan helyzet adódhat ugyanis, melyben az eszeddel tudod, hogy valamit úgy kell megtenned, ahogy, mégis azt érzed majd, hogy a szíved valami egészen más diktál. De vajon kell-e most a szívnek parancsolni? Talán nem. Rák. Te olyan ember vagy, akinek a tettei szinte mindig tükrözik azt, amit mond, és összhangban vannak az elvárásokkal. Megbízható vagy, és erre sokan építenek is a környezetedben. Ma azonban valaki úgy érzed, visszaél mindezzel, amikor olyan feladatot is rád akar tolni, ami nem a terre szortod. Lehet, hogy jelezned kellene neki, hogy átlépett egy határt. Oroszlán, ma olyan dologgal találkozhatsz, amely erős és érzelmeket vált ki belőled, de ezek lehetnek negatív vagy épp pozitív reakciók is. Rajtad áll azonban, hogy az erőt, melyet ebből kapsz, mire használod. A ma kapott mentális intenzitás ugyanis sok mindenre használható. Jó indítást adhat például valaminek, amelybe már jó ideje bele akarsz kezdeni. Szűz, ma erős érzelmi töltetet kaphatsz egy körülötte zajló eseményből vagy egy hírből, és ezt felhasználhatod arra, hogy elindíts egy változást magad körül. Talán csak ennyi kell, hogy átbillentsen téged a holtponton, és végre bevezess egy új elemet az életmódodban. Használd ki az erőt, amely most benned munkál. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Join napok a Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
0: Reklámot hallottam.
6: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, úgy érezheted, hogy körülötted szinte mindenki gondokkal küzd, a végtelenségig feszült, és emiatt talán ma lehet venned egy kis lelkiismeret fúdolás, pedig biztosan te sem vagy jobb helyzetben másoknál. Mindössze annyiról lehet szó, hogy a egészségesebben kezeled a gondokat, te is engedj a tömegpszichózisnak, távolodj el a csordától, és járd továbbra is a magad útját. Skorpió, óvd magadat ma a sötét energiáktól, és azoktól az emberektől, akiknek szinte lételemük, hogy a saját szenvedésükkel hívják fel magukra a figyelmet, te nem ilyen vagy. Szembenézel azzal, ami kell, és megoldod, ha gondod van. Vedd fel hát a íres mosolyod, és hirdesd vele a külvilág felé, hogy másképpen is lehet élni. Nyilas, lehet, hogy majd kisi harcias üzemmódba kerülsz, amikor azt látod, hogy valaki veszélyezteti a kényelmes és jól összerakott életedet. Az illető talán nincs teljesen tisztában vele, hogy mi vár rá, ha veled akar tengelyt akasztani. Az biztos, hogy többször nem fog próbálkozni. Bak, ma jól indul számodra a nap, és külső környezeted is hasonló hangulattal vár. Végre túlsúlyba kerül körülötted az optimizmus, és alkalmad lehet arra, hogy egy kicsit olyan dolgokkal is foglalkozz, melyekkel az elmúlt időszakban nem volt alkalmad. Ma csatlakozhatsz egy közösséghez is, melynek tagjai hasonló érdeklődéssel bírnak, mint te, és amely nagy szeretettel fogad be téged. Vízöntő, ma legyen bármennyire is túlterhelt a napod, ügyelj arra, hogy közben több szünetet is beiktass, mert most hajlamos lehetsz arra, hogy annyira elmerülj a feladatokban, hogy észre sem veszed, hogyan telik az idő. Pedig az erődre és a figyelmedre később is szükséged lesz, nehogy pont akkor fogjon ki a raktár, amikor épp a legnagyobb szüksége lenne annak tartalmára. És végül halak, ma alapvetően előre és felfelé fogsz haladni, de fel kell arra is készülnöd, hogy váratlan akadály merül fel napközben. Ez az akadály pedig valószínűleg egy személy lesz, akinek az érdekei igencsak ellentétesek a tiéddel, és abban érdekelt, hogy eltérítsen a szándékaitól. Persze ő nem tudja, hogy te micsoda belső erővel rendelkezel. Esélye sem lesz, ha csak te nem akarsz adni neki. Már ezt üzenték a csillagok.
0: Következzen egy

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
0: Cegléd Rádió. FM 92.

0: Kedves hallgatók, most jönnek a legfrissebb információk itt a Jó reggelt Ceglédben, aztán visszatérek majd a dalokkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Nincs ok pánikra a hantavírussal kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Magyar operatőrt is díjaztak a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Krakóba, Varsóba és Gdanskba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, közölte Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán világjárvány kialakulása valószínűtlen. Hozzátette, a hantavírus nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, és nem terjed emberről emberre. Fontos a megfelelő rákcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjesztetik a vírust. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelvírásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat David Bühm spanyol operatőr rendező kapta a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. A Mustrán több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét fényképezte. A legjobb videoklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szegedvárosdíját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei, Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkas Áron érdemelték ki. Több mint 1500 futó vágott neki a kékes csúcsfutásnak, hogy meghódítsa az ország legmagasabb pontját. A Mátrafüredről elrajtolt mezőny tagjai a több mint 11,5 kilométeres aszfaltos pálya mellett idén is választhatták az erdei ösvényeken keresztül haladó útvonalat is.
1: Az időjárásról.
2: A Dunától keletre borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, folytatjuk reklámok után a dalokkal, jön majd többek között Billie Eilish, de énekel majd nekünk Rúzsa Magdi is. Én meg programokat ajánlok és szólok az időjárásról is, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

control even.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeg is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdés a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Szeglédinek.
1: A Jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Ezt nézd, milyen nagy!
8: Aszta!
7: És milyen szép!
8: Ah, mintha új lenne.
7: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
8: Hát, ez főnyeremény.
5: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Kellemes tavaszi idő lesz. Hamarosan lejár az Eszhia bevallási határidő. Ma van a Múzeumok Világnapja. Jó napot kívánok, Szejfried Adja vagyok. Szerdán jár le az Eszhia bevallási és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűr Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő megfelelő rágcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Izraeli bombázásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyerek és 15 megsebesültek. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalatvezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett csaknem 3 hetes 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is.
3: Az időjárásról.
10: Északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Máshogy többnyire napos, száraz idő valószínű. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon 2 szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása 2 szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkező nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Remélem, így tesznek a folytatásban is, mármint, hogy rám hallgatnak. Folytatjuk dalokkal, meg hamarosan egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
5: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
5: Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd Külső-Körösi út 4.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy dialógussal, hogy mi a téma, az hamarosan kiderül, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatóink, nemrégiben hallhattak már egy beszélgetést azon apropóból, hogy a Ceglédi Táncsics iskolában 70 éve indult meg az a bizonyos zenei képzés, ami a mai napig is legendásnak számít. Ezt megünnepelendő lesz egy koncert május 16-án, 17 órakor kezdődik majd ez a koncert, és ennek kapcsán beszélgetek a koncert két résztvevőjével. Itt van velem Bori Viktor, nagy szeretettel köszöntelek, szervusz! És itt van Banai Szilárd is. Szia, Szilu!
3: Szervusz, szia, és köszöntöm a rádió hallgatókat is szintén.
2: Fú, hát ez számotokra is egy esemény, hiszen ugye ti is oda jártatok a suliba. Egy picit meséljetek már arról, hogy egyáltalán hogy kerültetek ti a Táncsicsba? A szülői akaratra, vagy ti magatok vonzódtatok már akkor is csöbb gyerekként a muzsikához?
4: Köszönöm én, mint
2: Viktor.
3: Nézek rád, Viktor.
4: Mert nem egy időben jártunk.
2: Igen.
4: Úgy emlékszem. Hát nálam nagyon egyszerű, a nagyapám ott tanított.
2: Hát így egyszerűbb,
4: igen. Fizikát, úgyhogy én már jóval a iskola kezdés előtt bejártam a tanáriba, ott ültem az ölébe, stb. Stb. Már akkor kellemes helynek tűnt. Hát aztán meg, mivel már iskola előtt elkezdtem zongora órákra járni, kézenfekvő volt, meg gondolom odaírattak be ilyen egyszerű.
2: Te meg nem vitatkoztál.
4: Én meg nem vitatkoztam.
2: Igen, mert ez így jól esett neked. Szilu, nálad hogy volt ez?
3: Hát ugyanennyire egyenes út vezetett, szóval nekem is az édesanyám az alapítója a zeneiskola ütőtanszakának.
2: Igen, igen.
3: És akkor így a zenei általános az eléggé tényleg kézenfekvő volt, úgyhogy nem is volt kérdés, vagy szóval ez így magától így adódott, hogy akkor természetesen az ikertesóm, ha van egy ikertesóm, és Viktor,
2: igen, igen.
3: Akkor oda fogunk járni.
2: Igen, igen, és nem bántad meg egy pillanatig
3: nem,
2: sem.
3: Nem. Ez egy nagyon-nagyon jó hely.
4: Nem, hát nem, hogy nem bántam meg, ez egy olyan életre szóló alapot adott, amiről csak elérzékenyülten tudok beszélni, főleg mostanában. Szóval ez egy védett környezet volt.
2: Aha.
4: Maradjunk abba. Mindentől függetlenül, attól függetlenül, hogy az ünneplő az a kisdobos, meg az útő.
2: Jó, persze,
4: ez
2: az
4: egy,
2: meg
4: ez
2: volt
4: egy, ez egy
2: akkor,
4: külsőség,
2: igen.
4: Volt. De ugye ne felejtsük el, én 68-ba kezdtem oda járni, ott régi vágású tanárok voltak, jó, a fiatalok.
2: Persze, igen,
4: is.
2: Igen. Más hát, időszak volt az még, igen.
4: Igen, és hát amit megkaptunk ilyen zenei alapképzésben, Kodály apának köszönhetően nyilván, az valami egyedülálló, ez a mindennapos zeneóra, és a éneklés, a furuljázás, a zeneiskolába járás, erről szólt az életünk.
2: Igen.
4: A gyerekkorunk. De gondolom más is így van vele, máshol is, aki ilyen zenei tagozatra járt, úgyhogy ez tényleg megalapozta a továbbiakat.
2: Voltak meghatározó pedagógusok az életetekben, aki az egyértelműen oda vitt titeket, hát sok százan vagy több ezren végeztek nyilván itt a 70 év alatt gyerekek, és hát nem mindenkiből lett muzsikus. De
3: mindenképpen. Nyilván a Iványos Erzsike nénit szerintem elsőként említhetjük, bár...
4: Aki a fölsőbe tanított.
3: Vagy a fölsőbe, igen, de a Palotinus Irénke néni az alsóba. Egyébként nekem volt egy nagyon kedves osztályfőnök, még alsóban, Pelles Néva néni, akinek az unokájával aztán nagyon sokáig játszottam is együtt, a Mirkóval.
2: De jó.
3: Szóval, hogy igen, és amit esetleg még hozzátennék ahhoz, amit a Viktor mondott, nyilván a zenei képzésünk megalapozásához, hogy abban az időben, talán most is valamelyest ez még él, hogy aki a zenei osztályba járt, az kivétel nélkül mindenki tanult zenét, tehát járt valamilyen hangszerre a zeneiskolába.
2: Igen.
3: És aki nem, az tényleg talán egy-két gyerek volt, de ott ez egész egyszerűen divat is volt, vagy hogy mondjam, egyfajta én elvárás is volt, hogy akkor tanuljon valamilyen hangszeren, amellett, hogy egyébként minden nap énekóra és valóban furuljáztunk,
2: meg szolfés.
3: Énekeltünk, szolfés, igen, alapokat kaptunk, úgyhogy ez tényleg meghatározó.
2: Igen. Már ott egyébként megfogalmazódott bennetek az általánosban, hogy ezt a pályát választanátok, vagy ez egy későbbi dolog lett?
4: Hát ugye, ahogy Szilárd mondja, mindenki tanult egy hangszeren, most nyilván elkezdődött egy egészséges rivalizálás.
2: Hogyne?
4: Tehát ugye a jobb zongoristák, nem tudom, a jobb hegedűsök, stb. Stb. És ez is egy ilyen motiváció volt, tehát nálunk is voltak páron az osztályban. Szerintem megemlíthetem a Varga Patyó, Kis Gabi, tehát rivalizáltunk is, és hát közben meg, hát akinek jobban ment, hát visszajelzések a tanároktól, talán érdemes.
2: Fontos az is bizony. Igen, igen.
4: És hát aztán ez így is lett.
2: Igen, igen, igen. És hát mind a ketten ott kötöttetek ki a zenei pályán aztán, és ezt sem bántátok meg, gondolom, azóta sem, mert nagyon lelkesen csináljátok.
4: Hát jó lett volna mondjuk ügyvédnek vagy orvosnak lenni, bizonyos.
2: Gondolod? Szakorban,
4: de egyébként meg hát persze, hogy nem. Tehát ez most már erről szólt eddigi életünk, és azt mondja, ez így is marad.
2: Igen. Mi volt az az első olyan koncert vagy alkalom, amikor úgy igazából meg tudtátok mutatni a tehetségeteket, és úgy vissza is emlékeztek rá, hogy na, volt egy ilyen első, vagy nem volt ilyen első, hanem sok első volt? Vagy...
3: Nekem igazából ilyen konkrét egy koncertet nem tudok kiemelni, de maga a Tálcsicsest, ami egyébként minden évben volt,
2: az
3: és,
2: bizony,
3: és,
2: igen.
3: És, uh-huh. és az egy tényleg egy olyan ünnep volt, és volt egy olyan fajta emelkedettsége, meg ünnepélyessége, amin tényleg egy nagy dolog volt fellépni, és valahogy a zeneiskola keretei, vagy a zeneiskolával együtt működve úgy hozta az élet, hogy nekem ott volt lehetőségem viszonylag korán a dobfelszereléssel megmutatkozni, vagy fellépni annak ellenére, hogy mondjuk én csellista voltam, tehát még nem jártam ütőzni egyébként, mert azt viszonylag későn kezdtem el, de hogy ezek a táncsicsestek mindenképp, ott egyébként mi jártunk a tesómmal ilyen irodalmi szakkörre, tehát ilyen színdarabokba is rendszeresen részt vettünk, szóval hogy ez a táncsicsest az egy...
2: Hát mai napig egy jeles rendezvény, az biztos. Igen, igen. Ez így van. Neked, Viktor, volt ilyen emlékezetes koncertet?
4: Volt, igen, amire úgy többször visszaemlékszem, pont az említett Kis Gabriellával, négykezes versenyek.
2: Aha.
4: És akkor volt egy pillanat, ami hát tényleg emlékezetes nekem. Vác ott volt, meg is van az emlékplakett, ahol, ha jól nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy talán Frank Oszkárnak, aki az Összhangzottan könyvet is írta, volt egy darabja, és ott volt a szerző, és akkor ez egy ilyen első
2: például. Egy jeles esemény.
4: Ugye, igen, és akkor dicséretet kaptunk, és úgyhogy körülbelül ez.
2: Igen, igen, igen. Most, amikor eljött ez az évforduló, akkor ugye hát többféle megemlékezés is zajlik, többek között lesz ez a szombati koncert. Erre való felkészülésben azért voltak változások menet közben, mert ugye elvileg hárman lettetek volna ott a színpadon.
4: Igen, tehát ugye tényleg már ősz óta tervezgettük András Tamással, akit ritkán hallható itt. És
2: de nem kell bemutatni a szemétszegléden.
4: Nem kell bemutatni, és hát ez egy ilyen klassz közös valami lett volna, hát sajnos családi okokból ő lemondta.
2: Igen.
4: És így maradtunk ketten, de megoldjuk.
2: Hát játszottatok ti már eleget ketten, nem?
4: Ketten, igen, úgyhogy voltak még többen is.
2: Igen.
4: Tehát hallott már a világ olyat, hogy dob és zongora
2: hogyne
4: együtt, úgyhogy ez biztos, hogy lesz. És hát mi vagyunk a végén, azért ugye fontos tudni, hogy a koncert gerincét a diákok
2: produkciója adják. Igen, igen.
4: És a legvégén lesz egy ilyen rövidebb jazz blokk, amiben mi közreműködünk, és hát a többieket is képviselve, akik nem tudtak eljönni.
2: Persze, igen, igen, igen. Hogyan állt össze a műsor egyébként? Saját szerzemények, vagy feldolgozások lesznek inkább?
4: Most nem saját szerzeményekkel készülünk, hanem annyit elárulhatok, hogy klasszikus jazz darabokkal. De legyen az többi meglepetés.
2: Legyen meglepetés. A koncert helyszínéről még nem beszéltünk, hol lesz mindez.
3: A Kossuth Művelődési Központban 5 órakor szombaton.
2: Így van, tehát aki szeretne elmenni, az...
3: Nagyon sok szeretettel, és biztos, hogy nagyon színes műsor lesz, és mindenki megtalálja.
2: Igen, igen, igen. Hát a már csak a régi diákok közül is biztos, hogy nagyon sokan eljönnek majd, akik valamikor oda jártak, vagy a gyerekük, unokájuk jár oda, akár éppen most is. Tehát
4: biztos, hogy
2: nem lesz hiány közönségben, egészen biztos.
4: Hát.
2: Hú, hát ez azért egy érdekes történet lesz, amikor a kicsik is megmutatják, meg a már öreg rutinosok is ott lesznek, és ők is megmutatják, hogy mit tudnak. Na hát, én nagyon drukkolok, hogy minél többen ott legyenek, és sikeres legyen ez a koncert, és méltó módon emlékezzetek meg erről a 70 éves évfordulóról, azért ez nem semmi.
3: Nagy dolog.
4: Várunk is mindenkit nagy szeretettel.
2: Nagyon jó. A Cambori nevezetű csapat Dance című dalát gondoltam ide.
4: Okay.
2: Az nekünk megvan.
4: Jó.
2: Úgyhogy ezzel búcsúzunk el most tőletek, jó?
4: Hát végülis ketten csináltok a szilárdot.
2: Azt is ráadásul, na szóval mind a ketten benne vagytok, úgyhogy mindenképpen ide illik. Úgyhogy ezzel köszönöm meg nektek ezt a beszélgetést, és drukkolok nektek is, és természetesen mindenkinek, aki színpadra lép, és aki ott a háttérből is segíti ezt a szombat este, vagy hát inkább kora este, késő délután 5 órakor kezdődő koncert létrejöttét. Úgyhogy Bori Viktor és Barnai Szilárd, köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig hallgathatnak rá.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Már is folytatjuk a friss infókkal, utána meg majd a dalokkal. Hallgassanak rám!
1: Ceglid Rádió. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Hamarosan lejár az Eszhia bevallási határidő. Ma van a Múzeumok Világnapja. Jó napot kívánok, Szejfried Adja vagyok. Szerdán jár le az Eszhia bevallási és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala, a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűr Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Izraeli bombázásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyerek és 15 megsebesültek. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalatvezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett csaknem 3 hetes 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is.
1: Az időjárásról.
2: Északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Máshogy többnyire napos, száraz idő valószínű. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk reklámokkal, majd dalokkal és programajánlóval. Hallgassanak rám. A mikrofonnál Süveges András, bár ez változni fog hamarosan, hiszen jelentkezik Sportos 1 óra osztánk Szabó Kristóffal, majd 10 és 11 óra között. Maradjanak velünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő, 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Reklámot hallottak. FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják, egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Cegléd.

0: hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, ahogy korábban már jeleztem, most én elköszönök egy óra hosszára, mert hogy jelentkezik Szabó Kristóffal, sportos egy óra hosszánk, hallgassák őt is nagy tisztelettel és szeretettel, természetesen 11 óra után visszatérek, na akkor Tali, visszhall!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatos

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Goldigeri vagyok, a rep.
4: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldi Geri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogairól. Magyar operatőröket is díjaztak a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legalább 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat az ország a pénzhez. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Szerdán jár le az SZIA bevallási és befizetés határideje, mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat Dávid Bim spanyol operatőr rendező kapta a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. Több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét fényképezte. A legjobb videóklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szeged Városdíját a Kurták Töredékek című alkotás operatőrei Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkas Áron érdemelték ki.
1: Az időjárásról.
6: A főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másod többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó esik majd kerékpárról, valamint az európai futballról. Tartsanak velem! Cegléd Rádió!

Meglédi VS-e, Pomáz, 5-0, gólszerzők Asztalos, 2, ebből egyet 11-esből, Majoros, Olgyai, Paskó. Kecskeméti József vezetőedző értékelése. Köszönöm a játékosoknak a mai élményt, ilyen születésnapi ajándékban nem is reménykedtem. Már az első félidő sem volt rossz, csak egy kicsit lassan, pontatlanul játszottunk. Viszont a második félidei játékra egy rossz szavam sem lehet. Asztalos második gólja feltette az íre a pontot. Gratulálok a srácoknak és a játékvezetői hármas ténykedéséhez, nagyvonalúan tették a dolgokat.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te mész arra, én meg erre?
3: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
2: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
3: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
2: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
4: Végre egy új családi program.
5: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

Komoly tétmérkőzéssel zárja a szezont a Ceglédi KKS U18-as csapata. A másodosztályú bajnokság bajnoki címe Cegléden az utolsó fordulóban dől el. Május 20-án szerdán 15 óra 30-kor a ceglédi fiúk a Békés Csabát fogadják a Gály József sportcsarnokban, és bizony, hazai győzelem esetén a dobogó legfelső fokára léphet a csapat. Nagy szükség van a lelátói támogatásra, ezért aki csak teheti, jöjjön és szurkoljon a CKKS-ének. Varga Péter vezetőedző mérkőzés előtti nyilatkozata. Utolsó mérkőzésünket nem a legjobb előjellel várjuk. Lassan egy hónapja léptünk pályára bajnoki találkozón. Talán soha nem volt ennyi hiányzás edzésről, mint az elmúlt időszakban. Érettségi, kirándulások, diákolimpia, sérülés miatt. De ha már az egész évet erőn felül teljesítettük, szeretném, ha a csapat learatná a babérokat és megszerezné a bajnoki címet. Igazán megérdemelnék a srácok, sokat dolgoztak érte. Az akarati tényező sokat fog dönteni, még ha görcsösen is játszunk, motiváltnak kell lennünk, hogy átlendüljünk az esetleges holdpontokon, és a következő feladatra koncentráljunk. Ez a csapat már számtalanszor bebizonyította, hogy szeret tét alatt játszani, és ez most sem lesz másképp. Bármely sportágban, bármely osztályban dicsőség bajnoknak lenni, és mi azok akarunk lenni. Várunk mindenkit szerdán, az utolsóra. Cél!

0: legtöbb európai top bajnokság bajnokai már ismertek, de több bajnokságban a kiesők kiléte még ismeretlen. A La Ligát a Barcelona nyerte és az Oviedo kiesett, ez biztos, de matematikai esélye még a 9. Bilbaónak is van a kiesésre. Ez nagyon jól leírja, mennyire szoros a bajnokság most. Jelenleg a Mallorca és a Levante van a vonal alatt, de az elmúlt fordulókban megfordult ott a Girona, az Elche és az Alaves is. Nagy valószínűséggel közülük kerülnek ki majd a kiesők. Az olasz bajnokságban a Lecce és a Cremonese heroikus bennmaradási küzdelméről szólnak az utolsó fordulók, úgyhogy az Inter már két fordulóval ezelőtt bajnok lett. Mi több, hétközben a Lazio ellen a Coppa Italiát is megnyerte a Nerazzurri. A Bundesligában a Sampdoria és a Heidenheim esett ki, a Wolfsburg osztályozót játszik majd. Az egyetlen bajnokság a Premier League, az, ahol még az Arsenal és a Manchester City is harcban van a bajnoki címért, mint ahogy a Tottenham és a West Ham is a bennmaradásért.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Javában zajlik a Giro d'Italia 2026-os kiírása. Túl van a mezőny az első hegyi befutón, és három klasszikus mezőny hajrán is. Igaz, abból a nápolyi kaotikusan ért véget, ám a szökevények is csipegettek el napokat. A sprinteket egyértelműen dominálta Paul Magnier, aki két szakaszt is nyert, az elsőt és a harmadikat. Közte egy előre meg nem jósolható szakaszon Guillermo Tomás Silva tudott nyerni egy kis csoportos sprintet, miután nem sokkal a cél előtt megfogták Vingegaardékat. Az ötödik szakaszt nagyon szépen kontrollálta a Movistar, leszakítottak minden sprintert, ám az ő emberük Aulár kibírta az emelkedőt. A munkát végül nem tudta befejezni, Gianni Narváez jobb időben indította a sprintjét, végül övé lett a szakasz. Kétségtelen az év szakaszának is elmehetett volna a szerdai, ha pusztán izgalmi szempontból vizsgáljuk. A győztes elmenésben Igor Arrieta és Afonso Eulálió versengett, akkor már tudva lévő volt, hogy az utóbbi rózsaszín trikós lesz a szakasz végén. Arrieta azonban az esős lejtmenetben bukott, álomforgató könyv. Nem csak a rózsaszín trikó, de a szakasz győzelem is elérhető közelségbe került Eulálionak. Nem sokkal később ő is bukott, Arrieta pedig megérkezett rá. Egészen a 2 kilométeres kapuig, ahol Arrieta benézett egy kanyart, rossz irányba haladt, Eulálió kapott még egy esélyt az élettől. Ezzel sem tudott élni. Végül a spanyol földön túli sprintet mutatott be, visszajött a portugálra és megnyerte a szakaszt. Jött Nápoly, ahol a befutót kockaköves terepre vitték, és pehére a mezőnynek pont elkezdett esni az eső. Dylan Groenewegenék buktak, ezzel pedig szinte az egész mezőnyt vitték magukkal. Ballerini is Stuyven fordultak elsőként, akik kimaradtak a bukásból, Ballerini pedig lesprintelte rutinos vetélytársát. Ez már a második aszton szakasz győzelem volt. Péntek, Blockhouse, a mezőny kontrollálva, és nem nagy meglepetésre, Jonas Vingegaardé a szakasz. Pellizzari perc fölött kapott, Gál saját tempóval 13 másodpercre Jonas után érkezett. A szombati nap is ideges volt, későn engedte el a mezőny a szökést. A legjobb pillanatban Mikkel Bjerg, Leknessund és Narváez tudott meglépni. Nem volt kérdés, hogy ebből a hármasból Johnny Narváez a legerősebb. Ő begyűjtötte második győzelmét a versenyen.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak!

A Giro mellett hasonlóan nagy figyelem övezi a Tour de Hongrie-t, ahol a világ egyik legjobb sprintere Tim Merlier is ott van. Nem kellett sokat várni, hogy szakaszt nyerjen, ővé lett az első és a harmadik. A másodikon pedig nagyon jó ütemben indította végén Cosnefroix, azt ő nyerte, Vetter Erik szökésben volt aznap. A király etapot a pécsibe futott a Lidl Trekkes Söderqvist nyerte, ám a szakasz közben hajmeresztő bukások szemtanúi is lehettünk. Söderqvist vezeti az összetettet, a legjobb magyar Walter Attila a 9. helyen van, bő másfél perces hátrányban. FM 92 Ősz, Szeglét Rádió.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Magyar bajnok lett a Győr. Az utolsó fordulóban egy dolga volt az Etónak, meg kell verni a Kisvárdát, és akkor bármi történhet, bajnok lesz. Ennek érdekében cselekedtek, nem engedve vissza a Fradit. Igaz, ők is mindent megtettek, 3-0-ra verték a Zetét. A Győr végül 0-1-re felülkerekedett az ellenfelén, és ezzel egy 7 éven át tartó ferencvárosi hegemóniát tört meg. Ők maguk pedig 2012-13-as szezon után 13 év elteltével újra bajnokok lettek. A bajnoksága gólkirályai a Puskás játékosa Lukács, valamint az Újpest támadója Matko lettek 17 találattal és 3 gólpasszal egyaránt. A Kazincz Barcika feljutását követően utolsó helyen kiesett, a másik kieső pedig a DVTK. A másodosztályból 2 ikonikus csapat, a Vasas és a Honvéd kezdheti meg majd a következő szezont az élvonalban.
2: Cegléd Rádió.

0: A Cegléd Rádió hétvégi sport összefoglalóját hallhatták. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL Kód bejáratával szemben. Telefon 310 025.

Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.

év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.

Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.

0: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
1: Tojásleves, a menü bugacitokány tésztával, B menü kört és sajtos csirkemell, csőben sütve burgonyapürével. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
0: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
1: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
0: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
1: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét távozásra szólította fel a köztársasági elnököt Magyar Péter. Kiemelten vizsgálják az aeroszol termékeket. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ismét több mint 500 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg, bár az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, így is csak nem 30-an megsebesültek, főleg Dnyipróban és Odesszában. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott. Közben az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krím-híd vasúti forgalmát. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Mint fogalmazott, Súlyog Tamás megbukotta az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címkén feltüntetett figyelmeztető utasításokat.
0: Az időjárásról.
1: Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
0: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal, slágerekkel a plusz mínusz kettőt, meg persze természetesen a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és elárulom azt is, mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, ugye, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Napi horoszkóp, tehát hamarosan maradjanak velem.
0: Rádió. 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
5: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hat borászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeg is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@ceglid.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Következzen egy

0: napi horoszkóppal folytatjuk azonnal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Váratlan akadály, ez a mai nap vezér gondolata, mondata motója, hogy miért ez hamarosan kiderül. Kos, ma egy hír vagy esemény rávilágíthat arra, hogy a közeledben vannak olyan értékes és szeretetteljes emberek, akiknek nagyon sokat köszönhetsz, és hálás lehetsz azért, hogy veled vannak. Ne feledkezz meg arról, hogy ezt időről időre valamilyen módon kifejezd feléjük. Ma például meglepheted őket egy kisebb ajándékkal. Bika, ma szenvedélyes nap, elé nézhetsz, bármit is csinálsz, az valószínűleg teljes erőbedobással fogod végezni. Az egész napodat a mindent vagy semmit elvezérelheti. Ha pedig valamit úgy érzel, hogy nem tudsz ez szerint intézni, akár bele se kezd. Ma sem te leszel az, aki megelégszik holmi fél munkával. Ikrek, ma konfliktus alakulhat ki az érzelmeid és az észszerűség között. Olyan helyzet adódhat ugyanis, melyben az eszeddel tudod, hogy valamit úgy kell megtenned, ahogy, mégis azt érzed majd, hogy a szíved valami egészen más diktál. De vajon kellene most a szívnek parancsolni? Talán nem. Rák. Te olyan ember vagy, akinek a tettei szinte mindig tükrözik azt, amit mond, és összhangban vannak az elvárásokkal. Megbízható vagy, és erre sokan építenek is a környezetedben. Ma azonban valaki úgy érzed, visszaél mindezzel, amikor olyan feladatot is rád akar tolni, ami nem a te reszortod. Lehet, hogy jelezned kellene neki, hogy átlépett egy határt. Oroszlán, ma olyan dologgal találkozhatsz, amely erős és érzelmeket vált ki belőled, de ezek lehetnek negatív vagy épp pozitív reakciók is. Rajtad áll azonban, hogy az erőt, melyet ebből kapsz, mire használod. A ma kapott mentális intenzitás ugyanis sok mindenre használható. Jó indítást adhat például valaminek, amelybe már jó ideje bele akarsz kezdeni. Szűz, ma erős érzelmi töltetet kaphatsz egy körülötted zajló eseményből vagy egy hírből, és ezt felhasználhatod arra, hogy elindíts egy változást magad körül. Talán csak ennyi kell, hogy átbillentsen téged a holtponton, és végre bevezess egy új elemet az életmódodban. Használd ki az erőt, amely most benned munkál. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Mindjárt is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, úgy érezheted, hogy körülötted szinte mindenki gondokkal küzd, a végtelenségig feszült, és emiatt talán ma lehet venned egy kis lelkiismeret furdalás, pedig biztosan te sem vagy jobb helyzetben másoknál, mindössze annyiról lehet szó, hogy egészségesebben kezeled a gondokat, te is engedj a tömegpszichózisnak, távolodj el a csorrától, és járd továbbra is a magad útján. Skorpió, óvd magadat ma a sötét energiáktól, és azoktól az emberektől, akiknek szinte lételemük, hogy a saját szenvedésükkel hívják fel magukra a figyelmet, te nem ilyen vagy. Szembenézel azzal, ami kell, és megoldod, ha gondod van. Vedd fel hát a íres mosolyod, és hirdesd vele a külvilág felé, hogy másképpen is lehet élni. Nyilas, lehet, hogy majd kisi harcias üzemmódba kerülsz, amikor azt látod, hogy valaki veszélyezteti a kényelmes és jól összerakott életedet. Az illető talán nincs teljesen tisztában vele, hogy mi vár rá, ha veled akar tengelyt akasztani. Az biztos, hogy többször nem fog próbálkozni. Bak, ma jól indul számodra a nap, és külső környezeted is hasonló hangulattal vár. Végre túlsúlyba került körülötted az optimizmus, és alkalmad lehet arra, hogy egy kicsit olyan dolgokkal is foglalkozz, melyekkel az elmúlt időszakban nem volt alkalmad. Ma csatlakozhatsz egy közösséghez is, melynek tagjai hasonló érdeklődéssel bírnak, mint te, és amely nagy szeretettel fogad be téged. Vízöntő, ma legyen bármennyire is túlterhelt a napod, ügyelj arra, hogy közben több szünetet is beiktass, mert most hajlamos lehetsz arra, hogy annyira elmerülj a feladatokban, hogy észre sem veszed, hogyan telik az idő. Pedig az erődre és a figyelmedre később is szükséged lesz, nehogy pont akkor fogjon ki a raktár, amikor épp a legnagyobb szüksége lenne annak tartalmára. És végül halak, ma alapvetően előre és felfelé fog szaladni, de fel kell arra is készülnöd, hogy váratlan akadály merül fel napközben. Ez az akadály pedig valószínűleg egy személy lesz, akinek az érdekei igencsak ellentétesek a tiéddel, és abban érdekelt, hogy eltérítsen a szándékaitól. Persze ő nem tudja, hogy te micsoda belső erővel rendelkezel. Esélye sem lesz, ha csak te nem akarsz adni neki. Már ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707. Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a napos gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos szélőkések előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára kötképződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg, elszórtan eső, zápor, helyenként zivatar kialakulhat, az északi szél több felé megélénkül, hajnalban 6 és 12, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhatnak kisebb záporok, egy-egy zivatar, de országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Sok felé élénk, a Dunántúlon időnként erős lehet az északi, északnyugati szél, a minimumok 7-14, a maximumok 20-26 fok között alakulnak.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: szól a Fever Dream című közös ismerős. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti

0: teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
1: Jaj, úgy megéheztem.
2: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
1: Egy gyrosz.
2: Pont egy gyrosz?
1: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
0: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
2: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
1: Pont mi nem mennénk be.
0: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyar kisebbségek jogairól. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinál. Jó napot kívánok, Szej Frida Adél vagyok. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be, 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a krími hídvasúti forgalmát. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték a Vaskok-Sziklási pszichiátriai kórházban. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius Luxus óceánjáró észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc, a Nobel-díjas tudós, az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. A tervezetnél előbb végeztek az átalakítással, így már a BKV Ferencvárosi telepeje is alkalmas az új kaffillamosok ideglenes tárolására. A régebbi járműveknél nagyobb méretű és tömegű szerelvények miatt több helyszínen is korszerűsíteni kell a háttérinfrastruktúrát. Amíg az ehhez szükséges forrásokat megkapják, a közlekedési társaság átmeneti fejlesztésekkel üzemelteti az új generációs villamos flottát.
3: Az időjárásról.
4: Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másod többnyire napos, száraz idő valószínű. megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
3: Közlekedési információ.
5: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
3: Indulja egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez itt a +-2, annak is utolsó 60 perce, szűk 60 perce. Folytatjuk dalokkal olyannyira, hogy ebben az órában leginkább a zenéké lesz majd a főszerep. De persze jönnek majd a fontos, hasznos infók, programajánló. És szólok az időjárástól is, tartsanak velem.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdés a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdabó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény. Ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarceglet.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia film vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösség. Programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják, egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam Piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 7 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélységvándora a Baradla barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308-77-72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd város önkormányzata.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a napos gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos szélőkések előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára kötképződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Elszórtan eső, zápor, helyenként zivatar kialakulhat. Az északi szél több felé megélénkül. Hajnalban 6 és 12, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhatnak kisebb záporok, egy-egy zivatar, de országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Sok felé élénk, a Dunántúlon időnként erős lehet az északi, északnyugati szél. A minimumok 7-14, a maximumok 20-26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám 12 éven aluliak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztán látásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: 20-2-nek vége a mainak mindenképpen. Mindjárt indul a hétfő délután, mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után azonnal Teddy Swims énekli a Lose Control című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni.
4: Az időjárásról.
5: Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Máshogy többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom. forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett, Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél. A finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is jön egy beszélgetés, ahogy ígértem, egy rendezvényről lesz. Szól ki a vendég, mindjárt kiderül a riporter, most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Nem is tudom, kedves hallgatóink, hogyan köszönjek jó reggelt, vagy jó reggelit, vagy mi is lenne itt a helyes köszöntés, mert hogy egy jó reggeliről lesz szó a következő percekben. Bizonyára többen értesültek már róla, hogy Reggelizzük körbe a teret címmel lesz egy különleges esemény most május 20-án szerdán a reggeli órákban. Na hát erről fogunk beszélgetni itt a szervezőkkel, a köztét elnökével, Pataki Edinával, és a CETKA kuratóriumi tagjával, Ecseri Hajnalkával. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szervusztok!
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
4: Szia Gábor.
3: Szia Gábor!
2: Hogy jött ez az ötlet egyáltalán, hogy ilyen módon is megmozgassátok egy kicsit a ceglédieket?
3: Elkezdem én egy pici bevezetővel, ez a nagyszerű ötlet, ez a CETKA-tól jött, hogy reggelizzük körbe a teret méhek világnapján, és felkértek minket, hogy segítsünk benne, úgyhogy mi ennek nagy örömest szertést tettünk, örültünk neki, hogy végre ismét együtt dolgozhatunk helyi szervezetekkel, mert hogy ugye azért a köztétnek mindig is célja volt ez, hogy együtt szervezzünk olyan rendezvényeket, olyan eseményeket, pontosan, amivel meg tudjuk mozgatni a város lakóit, kortól függetlenül, úgyhogy itt köszönöm szépen is, hogy meghívtatok erre minket, és hát reméljük, hogy majd még lesz további folytatása és az együttműködésnek.
2: Úgy, egy másik rendezvényről is fogunk majd beszélni, de egyelőre maradjunk ennél a jövő szerdainál, pontosabban május 20-a szerdai rendezvénynél. Hát reggel 7-kor már ott kell kukorékolni ezek szerint, aki szeretne részt venni ezen, ugye?
4: Igen, korai a rendezvénynek a kezdete.
2: De reggeli,
4: így van, és a 7 és 9 közötti időszak az azért lett így meghirdetve, mert hogy a gyerekek akkor még mennek óvodába, vagy mennek iskolába, is tudnak csatlakozni esetleg szülőkkel, vagy a csoportok ugye az első órában el tudnak jönni akár, illetve a bölcsödéseket is várjuk nagyon sok szeretettel, de aki esetleg később érkezik, mondjuk 9 óra, fél 10 környékén, azt is nagy szeretettel várjuk.
2: Nem fog éhen maradni. Ez az a méhek világnapja, hát akkor nyilván a méz csak bekerül az étrendbe, ugye?
4: Így van.
3: Igen, tehát ennek azért egy edukációs jellege is van, ugye szeretnénk felhívni a fontosságát arra, hogy mit is jelentenek a méhek, mert ugye azért nem véletlen, hogy erre a napra tettük ezt a reggelit, úgyhogy gyakorlatilag ezért van a méhek világnapján, több intézményt is meghívtunk, megkerestünk, és már elég szép számmal jelentkeztek, a jelentkezés az péntekig.
4: Pénteki határidő, igen, és azért nagyon fontos nekünk, hogy ne legyen élelmiszerpazarlás, tehát hogy tudjuk, hogy körülbelül hány fő érkezik, tudjunk készülni asztalokkal, mézes kenyérrel, reggelire, és az is nagyon fontos, azt is nagyon fontos megemlítenünk, hogy annak érdekében, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, kérjük a résztvevőket és csoportokat, osztályokat, hogy hozzanak magukkal a saját kulacsot, poharat a reggeli teához, mert hát teával is készülünk a reggelihez.
2: Igen. Ha valaki lecsúszna erről a bejelentkezésről, és esetleg éppen előző este döbben rá, hogy lesz egy ilyen rendezvény, akkor nem is tud menni.
4: De őt is szeretettel várjuk.
2: Lehetséges azért.
4: Őt is szeretettel várjuk, természetesen ő is jöhet a rendezvényünkre.
2: Igen, igen. Hát a méhek, ugye tudjuk, hogy méhek nélkül nem lenne a Földön élet gyakorlatilag, ugye? Tehát nem is tudom, ki mondta már, melyik tudós, hogy kipusztulnának a méhek, akkor
4: nem lenne
2: záros határidőn belül az emberiség is.
4: Nem lenne zöldségünk, semmit sem lenne, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy éljenek a méhek, és nagyon fontos a mikroklíma szempontjából is, úgyhogy ezért is tervezzük azt, hogy az adománygyűjtés után egy pályázatra majd mini mélegelőkre lehet pályázni a városon belül, a közterületekre terjesszük ezt ki, és nagyon reméljük, hogy sok pályázó jön majd, aki szeretné ezt megvalósítani, ezeket a mini legelőket.
2: Több helyütt hallottunk már ilyenről. Cegléden nincsen egyelőre ilyen mélegelő igazából, amit konkrétan erre jelöltek ki?
3: Önkormányzat által fenntartott területen van mélegelő, tehát van olyan terület, kisebb területek, amit nem kasszálnak, vagy nem mindig olyan rendszerességgel kasszálják, ahogy azt az ezt megelőző időkben tették. Ehhez volt is kihelyezett táblák, de egyéb mélegelőről még nem tudunk Cegléden, úgyhogy bőven itt van az ideje szerintem, hogy terjesszük ezt, és megismertessük a lakosságot azzal, hogy mennyire fontos is ez a dolog, és hogy miért is van szükség a méhekre, miért kell őket óvnunk, és hogy miért kell olyan környezetet teremtenünk, ami megfelelő számukra.
2: Persze. Ha oda kimennek gyerekek, felnőttek, akkor hogy kapják meg ezt a kis mézes kenyerüket, milyen formában?
4: Lesz egy információs pult, ahol az adományokat gyűjtjük egy adománygyűjtő ládában.
2: Ez is fontos. Igen,
4: igen, 500 forint per szelet kenyér adománnyal járulhatnak hozzá ehhez a mézes kenyér reggelihez, és ott pedig fogjuk osztani nekik, a kezükbe adjuk a kenyeret, illetve ott a teát is ott fogjuk annál a pultnál osztani a gyerekeknek, felnőtteknek, kísérőknek, akik érkezik.
2: Fontos, és aztán, hogyha összegyűlik az a megfelelő kis összeg, akkor abból lehet majd a mélegelőket kialakítani. Azt ki fogja kialakítani egyébként?
4: Ebben lesz majd segítségünk a CETK-n belül. Van egy személy, aki ezzel foglalkozik, és ő lesz a segítségünkre, hogy hova lehet kialakítani ezt, és a pályázat útján döntjük majd el, hogy hova is kerülnek ki ezek a mini mélegelők.
2: Reméljük, vannak már ötleteitek, gondolom.
4: Hát úgy körülbelül igen, már felmértük a terepet, de nyilván az is fontos, hogy mennyi adomány gyűlik be, amiből mennyit fogunk tudni megvalósítani, reméljük minél többet.
2: Igen, hát ezek a legelők már az idén tudnak működni, vagy inkább jövőre?
4: Kérjük a pályázatot, akkor nagy valószínűséggel még ezt idén létre tudjuk hozni. Itt van.
2: Az nagyon jó. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor tényleg a méheknek is jobb lesz, és ezáltal az embereknek is jobb lesz, és ilyenfajta közösségi esemény azért nem gyakran volt itt Cegléden az elmúlt időszakban, úgy emlékszem.
3: Én nem tudok róla, hogy lett volna ilyen közös reggelizés, és ami még nagyon fontos, és ez is szerintem a közösség erejét mutatja, hogy ceglédi méhészek ajánlanak fel méhet ehhez a mézes kenyér reggelihez. Úgyhogy itt is azért meglátszik az, hogy minél többen dolgozunk egy projekten, és minél többen tesszük bele azt, amit tudunk, az annál sikeresebb lehet.
2: Bizony, bizony. Ugye itt egy másik rendezvényt is említettünk, ami nem sokkal később lesz, május 22-én pénteken, Zöld Cegléd, mint közösségi tér. Ez teljesen másról szól, vagy azért rokon ez a két rendezvény?
3: Ez teljesen rokon olyannyira, hogy most a Zöld Cegléd az gyakorlatilag a mézes reggeli folytatása. Egy, ami nagyon fontos, ugye, hogy a pályázati műveket, azokat majd a Zöld Cegléden lehet leadni.
4: Ja, lesz egy rajzpályázat is, vagyis van hirdetve egy rajzpályázat is ezzel kapcsolatosan. Élet a mélegelőn címmel írtuk ki ezt a rajzpályázatot, és itt tulajdonképpen szabadkézi rajz, festés, illetve újrahasznosított művészettel, tehát képek újságpapírból, kupakokból, természetes anyagokból lehet készíteni, levelekből, ágakból, és a leadási határidő az május 22-e péntek 16 órakor kezdődött Zöld Cegléd eseményen lesz, ezen a családi eseményen, és ezeket a rajzokat későbbiekben szombatra átvisszük a fiatal alkotók műhelyébe, hiszen ott lesz egy fiam piknik, természetesen művészet esemény, ahol az odalátogatók is megcsodálhatják ezeket a rajzokat, és felkértük a fiatal alkotók műhelyének alkotóit, hogy bírálják el ezeket a rajzokat, tehát, hogy szakmai hitelesség érdekében legyen elbírálva ez a rajzpályázat, és a nyertes alkotásokat pedig május 29-én így bíráljuk el, és jutalmazzuk. És hát a jutalmak, a díjazás az a méhészek által felajánlott értékes mézcsomagok, illetve a legkreatívabb alkotó vagy alkotók az osztályának vagy csoportjának részére közös látogatást nyer egy ceglédi méhészetbe.
2: Jó, ez egy izgalmas dolog. Nekem volt egy tanító bácsim még általános iskolás koromban, és ő méhészkedett, és elvitt minket, megmutatta az ő kis méhészetét, és nem kellett félnünk, nem csíptek meg a méhecskék, igen. És ő elmondta, hogy esténként egyébként azt szereti legjobb, amikor hazamegy, és már méhek elültek, akkor oda kimegy, odahajtja a fejét a kaptárhoz, és hallgatja az ümmögést, és akkor úgy megnyugszik. Ugye ilyen hatása is lehet a méheknek.
3: A természet hangjai.
2: Így van. Ugye igen. A két előbb említett esemény, tehát a reggeli is, és a zöld cegléd is a Szabadságtéren lesz.
3: Igen, a zöld cegléd is a Szabadságtéren lesz. Olyannyira, hogy nem is a bazársoron lesznek a termelők, hanem ők is a Szabadságtéren, úgyhogy mindent ott egy helyben megtalálnak. Szóval, hogyha valaki kihozza a pályaművét leadni ott nálunk a köztétnél, akkor maradjon ott, mert nagyon szívesen látjuk, ugyanis megint lesznek helyi termelők és kézművesek, lesz kézműveskedés, lesz méhész bemutató, úgyhogy nagyon színes programokkal várjuk majd az odalátogatókat.
2: Nem lesz unatkozás.
3: Akár ott is lehet vacsorázni. Aki szeretné.
2: A körbe lehet vacsorázni.
3: Utána pénteken körbe vacsorázzuk.
2: Igen. Fú, hát az időnk nagyon elszaladt, de nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat. Tehát május 20-án szerdán reggel 7 és 9 óra között nagyjából lesz ez a bizonyos reggelizzük körbe a teret, a Szabadságteret, és két nappal később, 22-én pénteken, pedig délután 4 órakor kezdődik majd a zöld cegléd, mint közösségi tér.
3: Én majd csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogyha valakinek túl sok volt az információ ebben a rövid időben, hogyha a CETK-t vagy a köztétet megkeresi, akkor nagyon szívesen segítünk eligazodni.
2: Természetesen is, akár a interneten is megtaláltitek.
3: Igen.
4: Mindenről információt kapnak a Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon, illetve a cetka.hu-n.
2: Hogy ezzel nincsen gond. Fú, na hát nagyon drukkolok, hogy jó, sikeres rendezvények legyenek ezek, és nagyon szépen köszönöm az értékes információkat. A köztét elnöke Pataki Edina, és a CETKA kuratóriumi tagja Ecseri Hajnalka volt a vendégem. Sok sikert, lányok, és várjuk az eredményt.
3: Köszönjük szépen.
0: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, tartsanak velem!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
3: Cegléd Rádió a munkahelyén is. 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös is.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal játszom a Turn the Lights Off című dalt. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
4: Igen, home staginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány.

0: és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is, ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
1: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Magyarországon nincs járványveszély az egészségügyi miniszter szerint. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjáron észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni.
3: Az időjárásról.
4: Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
3: Közlekedési információk.
5: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkező nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Azonnal folytatjuk a hétfő délutánt a Ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével. Hallgassanak ránk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Változatlan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pincenap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeg is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld cegli családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdés a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös is.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-től a Cegléd Rádióban, még pedig a borsonline.hu felülettel. A nagy ő műsora ugyan boldog befejezéssel zárult, 80 nappal később azonban zátonyra futott a színész és a fitness versenyző kapcsolata. Stól Andrásnak viszont nincs oka szomorkodni, az elismert jósnő most elárulta, mit lát a műsorvezető jövőjében. Hát ezek szerint akkor Stól Andrásnak nem kell fizetnie a jósnőért, elmondja ezt újságon keresztül is, bármint azokat a történéseket, melyek várnak vagy várhatnak Stól Andrásra. Ugye legutóbb például a párkapcsolatával foglalkozott Stól Andrásnak a jósnő. Na mindegy, Buci és Kis Kriszta szerelmének vége hideg zuhany volt a rajongók számára. Hát a rajongóknak lehet. A pár 8 hónappal ezelőtt vállalta fel kapcsolatát a Nagy Ő című műsor után. Habár a szerelmesek hónapokon át próbálkoztak, hogy kapcsolatok működjön, végül mégis a különválás mellett döntöttek. Stól András és Nagy Ő Kriszta, most már szexenit így kell szólítani, néhány napja jelentették be, hogy külön utakon folytatják. Kriszta elmondása szerint a szürke hétköznapok terre és a különböző élethelyzetük vetett véget szerelmüknek. A Nagy Ő győztese úgy érezte, András még nem áll készen, nem tudja őt befogadni szívébe, emiatt a szakítás mellett döntöttek. Nem egy mesebeli állam lett ennek a történetnek a vége, egyszerűen belekerültünk a hétköznapokba, a való életbe, azokban a nehézségekbe és helyzetekbe, melyek az ismerkedésünk során még háttérben maradtak. Elveszett a romantika és a helyére akadályok kerültek. Megpróbáltuk visszavarázsolni az érzést, talán egy ideig sikerült is, de az élethelyzetek annyira felerősítették a hullámokat, hogy ezt már együtt sajnos nem bírtuk tovább, írta Kriszta Instagram oldalán. Stól András és Kis Kriszta szakítása azonban nem ad okot a színésznek a szomorkodásra, legalábbis a jósnő szerint. Stól András szakítása kapcsán alap felkereste a népszerű és elismert jósnőt, Müller Rózsát, aki azonnal feltárta a színész jövőjét. Nem lesz sokáig szingli, körbe rajongják őt a nők, és hamarosan újra lesz párkapcsolattal, kezdte a lapnak a jósnő. Na eddig azt gondolom, mi is meg tudjuk oldani a problémát, vagy el tudjuk mondani, hogy mi történik Stól Andrással. Müller Rózsa szerint a színésznek több kapcsolata is lesz a jövőben, az elkövetkezendő időszakban pedig hatalmas sikere lesz a nőknél. Az sem kizárt azonban, hogy Kis Krisztával újra egymásra találnak. Látok rá esélyt, hogy újra összejönnek Krisztával, de nem lesz hosszú életű a dolog, mondta a jósnő. A látó szavai azonban egy ponton nagy fordulatot vettek. Elmondása szerint nem csupán rövid távú kapcsolatok lesznek Stól András életében. Müller Rózsa egy nagy szerelmet és egy újabb gyermekáldást lát a színész családjában. Több kapcsolata lesz még, mielőtt végleg megállapodik. Látok azonban egy nagy szerelmet, ami egy komoly kapcsolat lesz. A szerelem mellett pedig gyermekáldást is látok, árult el a megdöbbentő részletet a jósnő. A borsonline.hu oldalát Stól Andrással is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a Nemzeti Sport.hu oldallal és az újságformátummal. Megkapták aranyérmeiket és a bajnoki serleget az Eto játékosai. Mohai Gábor ott járt, amikor 5000 szurkoló előtt Vitális Milánék a magasba lőtték a trófeát, amely az ötödik az Eto gazdag történelmében. Az egykori győri klasszisok is elmondták véleményüket a mai utódokról. Továbbá Ferencváros, Paks és Debrecen a szombati évzáró után címlapsztori három oldalon, az újságformátumban és természetesen a portálon, na náhogy labdarúgásról van szó. Egy gólon múlt, nem jutottunk ki a férfi kézilabda VB-re. Vince Szabolcs ott volt Veszprémben, ahol a szerbek egy gólt megőriztek a szerzett előnyükből, hogy mi történt, mi múlt, és mennyi remény maradt arra, hogy mégis ott lehetünk a januári világbajnokságról. Arról szól helyszíni beszámolója, amely mellé Éles József is elmondta mindig karcos véleményét a látottakról. Csak majdnem sikerült elkapni az osztrákokat. A svájci elit jégkorong világbajnokságról Kapolcsi Szabó Bence jelentkezik és számol be arról, hogy a zürichi Jäger hogyan sikerült az utolsó másodpercig nyíltá tenni az osztrák-magyar hoki rangadót. Ezzel is foglalkozik a portál és az újság is. Liu Shaolin itthon van, és nagy interjút adott a Nemzeti Sportnak. Az elsőt, amióta öcsével az ugyancsak olimpiai bajnok Shanggang Kínába távoztak. Kovács Erikának egyebek mellett arról is beszélt, hogy még egy olimpia van benne, hogy eddig miért nem sikerült a Magyarországon elért sikereket megismételniük, és hogy hol van igazán otthon. Nos, a jégen. És ha a hétfő, akkor Népsport melléklet az újságban plusz 4 oldalon, a 125 éve született labdarúgó edző újságíróval Kléber Gáborral, az 1986-os VB előtti mexikói edzőmeccsekkel, a 75 éves Anatoly Karpovval és két születésnapos manchesteri vörös ördöggel, George Bester és Eric Cantonával. A Nemzeti Sport.hu oldal is foglalkozik, tehát ezekkel a témákkal meg az újság szintúgy. Jó olvasgatást kívánok!
0: Szeglét Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Ezt nézd, milyen nagy.
7: Azta.
3: És milyen szép.
7: Mintha új lenne.
3: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
7: Hát, ez főnyeremény.
5: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
12: Ti hova mentek idén nyaralni?
13: Ahova csak akarunk.
12: Jó, de mégis melyik hotelbe?
13: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
12: Komolyan? És honnan szereztetek?
13: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a napos gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos szélőkések előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára kötképződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg, elszórtan eső zápor helyenként zivatar kialakulhat, az északi szél több felé megélénkül, hajnalban 6 és 12, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhatnak kisebb záporok, egy-egy zivatar, de országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Sokfelé élénk, a Dunántúlon időnként erős lehet az északi északnyugati szél, a minimumok 7-14, a maximumok 20-26 fok között alakulnak.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza? Azonnal megmutatom. Felix Jan felvételével indítom a következő egy óra hosszát. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Fejlesztették a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumát. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap egyeztetések kezdődnek.

0: Nek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös drón támadások. Nyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit. Az Agrárkamara ismét emlékeztetett arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét csökkentsék. A 8 éve beüzemelt rendszerrel csaknem felére esett vissza a jégkárral érintett terület aránya. Az idei tavaszi aszályban 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kapcsolták. Szerdán jár le az SZJA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz.
1: Az időjárásról.
0: Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András, hogy folytatjuk a hétfő délutánt a Ceglédia kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig a mai nappal, azaz május 18-ával foglalkozok, tartsanak ezért is velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azon elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
3: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pix is delikát természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotókműhelye@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: hallgatók, május 18-a hétfő van, a mai napon az Erikek, az Alexandrák és a Szandrák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszöntetik Kamilla, Boldog, Claudia, Félix és Erika nevű ismerőseiket is. Az Erik germán eredetű név jelentése nagyra becsült, más magyarázat szerint jelentése egyedül. Az Alexandra, a görög latin eredetű Alexander férfi név női párja, jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó, a Szandra pedig az Alexandra név változata. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan foglalkozok születésnapon zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapon zenészekkel, zenei fordulókkal, zenészekhez kapcsolódó történésekkel. 67 éves a mai napon Galla Miklós énekes zenész színész. 57 éve született Martika, eredeti nevén Marta Marrero énekesnő, és 32 éve ezen a napon házasodott össze Michael Jackson és Lisa Marie Presley, Elvis Presley lánya. A házasságukról a mai napig izgalmas szóbeszédek terjednek. A pop királya és Amerika egyik legnagyobb báványának, Elvis Presleynek az egyetlen gyermeke 1994-ben röviddel megismerkedésük után házasodott össze. A sajtó és a közvélemény által eleve kétségbe vont szerelmük nem tartott sokáig, Presley 1995-ben beadta a vállókeresetet. Lisa Marie többször is igyekezett tisztázni Jackhoz fűződő kapcsolatát, mégis a mai napig gyanakvás övezi románcukat. Válásuk óta számtalan pletyka jelent meg a magánéletükről, a sajtóban gyakran benfentesek azt állították, hogy Michael fizetett a gyönyörű nőnek azért, hogy házasságuk révén javíthasson kétes hírnevén, és valójában nem volt köztük szerelem. Természetesen Michael nevében nem tudok nyilatkozni. Fogalmam sincs, mi motiválta abban, hogy feleségül vegyen, de azt tiszta szívvel mondhatom, hogy én szerelemből mentem hozzá. Hittem neki, ahogy abban is, hogy mi ketten megváltoztathatjuk a világot. Bedőltem ennek az egésznek, egyáltalán nem vagyok büszke rá, nyilatkozta később Presley, aki mindig kitartott amellett, hogy teljes értékű házas életet éltek a popsztárral. A kapcsolatok csupán az énekes extrém fokú különbsége miatt romlott meg, amit ő nehezen viselt el. Jacko halála után az életrajzíró Randy Taraborelli ellenben azt állította, hogy a Feeling zenész több alkalommal is a fürdőszobába szaladt, amikor a szeretkezést követően Lisa Marie a villanyt felkapcsolta, mert annyira zavarba jött. Presley erre a pletykára sosem reagált, azonban Donald Trump, amerikai elnök, ezt cáfolta. Jacko és Presley Trump floridai hoteljében töltötték a nászútjukat, és az elnök szerint ki sem mozdultak a szobájukból egy teljes hétig. A ténye nem változtat ez a hír vagy történet. Ezen a napon 32 éve összeházasodott át Michael Jackson és Lisa Marie Presley. Természetesen azonnal Jacko énekel.

0: 9 éve látta meg a napvilágot Mihály Kretu, román-osztrák származású zeneszerző, előadó, művész, producer, legismertebb zenei projektje ugye az Enigma. Mihály Kretu a bukaresti 2. számú líceumban tanult komoly zenét, 1975-ben elhagyta az országot és Párizsban, majd Frankfurtban tanult. 1979-ben együtt dolgozott Frank Farian producerrel, 1988-ban feleségül vette Sandra Lauert, akit ugye Szimplán Szondroként ismerünk, az énekesnőről van szó, 1995-ben pedig megszülettek ikreik, Nikita és Sebastian, 2007-ben elváltak. Egyébként számos előadóval együttműködött, mármint Kretu, például Sandra, Gombay Dance Band, Peter Cornelius, Manfred T.C. Tears és Mike Oldfield stúdiója, amit Artsnak nevezett el, Ibiza szigetén épült, de a házat 2009 májusában lebontották, mert a hatóságok szerint nem volt meg az építkezéshez a megfelelő engedély, új háza szintén Ibizán áll. Kretu munkássága kezdetétől 2001-ig, eddig van hivatalos adatom, 100 millió albumot adott el. Az Enigma egyébként, ha már szóba került, egy zenei projekt, melyet Mihály Kretu indított el 90-ben. Az évek során több társszerző és vendégzenész is közreműködött, de a projekt állandó tagja Kretu, a zeneszerző és producer. Sokáig gyakori szereplő volt felesége, Sandra, aki gyakran szolgáltatott vokálokat a számokhoz, bár az utolsó albumukon már nem volt hallható. Ugyanez a házaspár dolgozott Sandra név alatt, és ahogy korábban említettem, mely Sandra Kretu önálló szóló lemezeit takarja. Egyszer, mint száz, Mihály Kretu a mai napon ünnepli 69. születésnapját. Ennek örömére szól már is egy Enigma dal.
1: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd, Külső-Körösi út 4.

0: hamarosan folytatjuk a Ceglidél kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos szélőkések előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára kötképződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg, elszórtan eső zápor helyenként zivatar kialakulhat, az északi szél több felé megélénkül, hajnalban 6 és 12, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhatnak kisebb záporok, egy-egy zivatar, de országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Sokfelé élénk, a Dunántúlon időnként erős lehet az északi északnyugati szél, a minimumok 7-14, a maximumok 20-26 fok között alakulnak.
1: Ceglid Rádió, friss zenék és egykori kedvencek változatosan.

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Hamarosan Teddy Simsére kell majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
6: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Erős honvédelmi törvényt ígér a honvédelmi miniszter. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Laményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.

0: Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzel fogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A kerítésen átdobott összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. A büntetés végrehajtás szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe különféle módszerekkel. Szerdán jár le az SZJA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással 9:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz.
1: Az időjárásról.
0: Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire derült, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Még ebben a szűk 60 percben együtt lehetünk, hogy folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Nem sokára programokat is ajánlok, nem is keveset. Szólok majd az időjárásról, és persze jönnek még ezen kívül fontos hasznos infók. Most meg Dr. Béres és Mangó Rájsz közöse, ez az Éjjel ott várok rád. Hallgassanak ránk!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esemben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassz a szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1 per B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 ezer forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel, minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd, külső Kőrösi út 4.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeg is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közösség.

0: A Balaton parton.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Via film vetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
5: Végre egy új családi program.
2: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 99.1.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a napos gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos szélőkések előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára kötképző, tehát kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Elszórtan eső, zápor, helyenként zivatar kialakulhat. Az északi szél több felé megélénkül. Hajnalban 6 és 12, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhatnak kisebb záporok, egy-egy zivatar, de országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Sok felé élénk, a Dunántúlon időnként erős lehet az északi, északnyugati szél. A minimumok 7-14, a maximumok 20-26 fok között alakulnak.

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Én már a búcsúzom, de holnap jövök újra. Reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem május 19-én kedden is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretnél látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot! Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Megérkezett Hollandiába a Hanta vírussal érintett luxushajó. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött.

0: Töltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvizsgálását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztet, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Két ember meghalt, négyen megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést.
1: Az időjárásról.
0: Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Lady Gaga és Bruno Mars közösen indította az órát, ez volt a Die with a Smile. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Becker Bernadett, és ez így lesz majd, mármint, hogy én leszek 18 óra után, itt a 92-5-ön adásban, egész héten az biztos, a folytatást majd meglátjuk. És beszélgetések is jönnek, lehet, hogy nem olyan sok, mint amikor Szatmári Gábor kollégám dolgozik, de Rend a Lelket című rendőrségi magazinunk például jelentkezik ebben az órában hamarosan.
1: Ceglédrá!

0: Folytatódik hát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk, vendégünk pedig most is Bálint volt a Júlia. Szia, köszöntelek újra itt a stúdióban.
1: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Mindig van miről beszélni, lehet, hogy sokszor ugyanarról, de majd ki fog derülni a kedves hallgatók számára, és úgy tűnik, hogy vannak témák, amikkel egyszerűen, hogy a naponta 24 órában beszélnénk, sem lenne elég, de ne is ezzel kezdjünk, hanem egy új kezdeményezéssel, bár ez is nyilvánvalóan a közlekedéshez kapcsolódik. Én a munkahelyem a TV kapcsán voltam kint múlt héten, és megnézhettem személyesen is a Zebra Sulit, szerintem egy végtelen kedves, aranyos és hasznos kezdeményezés.
1: Igen.
0: Most már tapasztalat van több is, hiszen ma is zajlott egy turnus.
1: Igen. Ma egy egész negyedik évfolyamból jöttek a Várkonyi suliból a gyerekek. Nagyon-nagyon ügyesek voltak. Tényleg az, hogy úgy jöttek, hogy mindenkinek fel volt szerelve teljesen a kerékpárja, de így is volt meghirdetve, hogy úgy jelentkezzenek, és azon gyermekek jelentkezzenek, akiknek ugye a szülei ugye megfelelően tudják biztosítani azt, hogy a kerékpárjuk is legyen, és legyen megfelelően felszerelve. Na most volt jó persze egy-két ilyen extrém kerékpár, akinek pont mondtam, hogy nem is tudta kezelni mondjuk a gyermek a kerékpárt, szóval, hogy a férjem enduro motorjának nem volt olyan vastag kereke, olyan széles kereke, mint a kisgyermeknek, és akkor én is kérdeztem, hogy és ez honnan van ez a kerékpár? Hát ezt apa meg anya vette, és mondom, tudsz vele közlekedni, mert jelenleg még egyenesen se tudott vele menni, nem, hogy szlalomozni nem tudott rendesen, és nagyon nehezen közlekedett vele, de el is mondta, hogy ő nem is közlekedik ezzel rendszeresen, hanem szokott biciklizgetni, de például iskolában napi rendszerességgel ezt nem használja, ezt a kerékpárt. Úgyhogy az első sorban az, hogy nagyon ügyesek voltak a gyerekek, amúgy szituációs feladatok voltak, most is ugyanúgy, mint múlt héten voltak elméleti kérdések, beszélgettünk, táblák, hogy ki melyik közlekedési táblát ismeri, nagyon ügyesek voltak, ugye volt szituációs feladat, fel voltak osztva több csoportra, meg volt azt, hogy kinek merre kell menni, milyen szabályokat kell betartani, körforgalomba, ugye a Kressz pályán ugye a körforgalomba közlekedtek, nagyon ügyesen közlekedtek, és az akadálypályát is nagyon ügyesen vették, de ettől függetlenül ugye azért látszódik rajtuk az, hogy ők, ha forgalomba kellene közlekedniük, akkor hát
0: lennének
1: nem,
0: gondok.
1: Nagyon nagy bajok lennének. Mert tényleg nagyon cukik, nagyon ügyesek voltak. Meg volt az, hogy ebből a jó pár gyermekből azért kitűnt egy 5-6 gyermek, akik tudták a közlekedési táblákat, és látszott, hogy foglalkoznak nem csak az iskolában, hanem otthon is a szülő is foglalkozik ilyen szinten velük, attól függetlenül, hogy mondjuk csak elviszi autóval iskolában, mert nagyon sok szülő amúgy azt gondolja, hogy elviszi autóval a gyermeket, akkor a gyermeknek ezeket nem is kell tudni, de bármikor, elmondtam nekik is, hogy bármikor adódhat olyan, hogy a szülő, nagyszülő, bár senki nem tud egy gyermekért menni, és sajnos haza kell neki mondjuk sétálnia. Akkor is kell tudni ezeket a közlekedési táblákat, hogy mikor, hol kell az elsőbséget megadni, mert nagyon-nagyon sok ilyen baleset van. De visszatérve a kerékpározásra, nagyon ügyesek voltak, én innen is üdvözlöm őket, mert tényleg szipi-szupik voltak. Holnap is lejön a következő etap, és akkor holnap is lesz majd egy, nem is tudom, 30 fő talán, egy osztálynyi gyerkőc jön, és folytatjuk tovább, úgyhogy...
0: Ugye az önkormányzat és a Ceglédi rendőrség közeműködésével, vagy együttműködésével indult el ez az Zebra Suli program, és gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor a ti már, mint a rendőrség tanácsára lett az korosztály kiválasztva. Ki lehet egyetlen választani, hogy melyik korosztályt várjátok ebbe az Zebra Suliba, hol kellene elkezdeni az ő okításukat? Tehát, hogy nyilvánvalóan számít az, hogy legyenek már annyira fejlettek, nyilván agyban, mentálisan, hogy fogják az infókat, de még fogékonyak annyira, hogy meg is maradjon.
1: Hát én ezt azt szoktam mondani, hogy óviskortól már el lehet amúgy kezdeni az alapokat. Egy elsőbségadás tábla, ugye ami a leggyakrabb tábla. Őszintén ezek, nekem van egy 6 éves gyermekem, és nekünk otthon memória kártyánk van, amit csináltam laminálva és kressztáblákból van. És ez nagyon könnyű megcsinálni amúgy otthon is, hogyha valahol ki tudja nyomtatni ezeket a kis táblákat, akkor tényleg az, hogy vagy online felületen is, de óviskorban még nem internetezünk, meg nem telefonozunk.
0: Igen.
1: És meg lehet ezeket csinálni, vagy útközben, például, hogyha megyünk autóval, én szoktam kérdezni a gyerkőcömet, nézd csak jobbra, milyen táblát látunk, és akkor mondom, hogy milyen. De valószínű, hogy ez azért, mert hogy én ugye rendőrként nagyon odafigyelek, de oviskortól kezdve már lehet oviba is csinálni amúgy kresszakadálypályát. Egy szlalomozás, egy labdaáttétel egyik oszlopról a másikra, egy futóbiciklivel is, vagy egy kis motorral is megoldható. Úgyhogy én mindig mondom, hogy oviba is nagyon szívesen elmegyek, és ilyen játékos kis feladatokat lehet a kicsiknek, ők sokkal rövidebb időre leköthetők. Itt például a zebrasuliban 3x45 perc van, ami tart egy elméleti oktatásból, egy kressz pályán közlekedésből, és a végén egy akadálypályából. Amit nagyon jól vesznek a gyerekek, elfáradnak azért látszódik, meg nagyon sokat tudnak beszélni, és... De gyerekek, úgyhogy én azt mondom, hogy oviskortól el lehet kezdeni, iskolába elsős korosztálytól már én kötelezővé tenném. És azért van igazából ez a negyedik osztály, mert itt van a váltás a felső osztályba, hogy már negyedikbe itt megtanuljuk így az alapokat. Én azt mondom, hogy ez az egy oktatás nem elég arra, amit én tartok ebből a 3x45 perc, hogy jó, akkor holnaptól mehetsz gyerekem egyedül kerékpárral. Ez folyamatos kellene, hogy legyen. Minden héten kéne, én azt mondom, az iskolákba egy-egy órát legalább tartani. Ha általunk, ha az iskolában, ugye van a KEVE program, ami arról szól, hogy ugye az iskolában a tanítónők tartanak éves szinten egy megadott óraszámban közlekedéssel kapcsolatban órákat, és akkor az év végén van egy ilyen akadálypályás vizsgájuk, amire ki szoktunk ugye menni, meg évközben is szoktunk az iskolába menni, és megnézni, milyen ügyesek. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy első osztálytól szerintem kötelező lehetne, mert negyedik osztályban ugye, ami most van, innen ötödikben a váltás miatt már nagyon sokan fognak egyedül közlekedni. Mert a szülő megbízik a gyermekben, ami nagyon jó, csak arra kell odafigyelni, hogy amikor annó mi voltunk gyerekek, mert már én is így 39 évesen ezt mondom, hogy amikor mi voltunk gyermekek, akkor tizedennyi autó nem volt. Igen. Sokkal jobban oda kell figyelni a közlekedésre, és én javaslom, hogy a szülő a gyermeke mielőtt elengedni az iskolába egyedül, egy szálljon rá egy napot, hogy többször menjenek végig reggel és délután, amikor kell közlekedni a gyermeknek, menjenek végig azon a kerékpáros útvonalon, ahogy ő elmegy az iskolába és hazajön, és menjen a szülő mögötte, és nézze azt, hogy a gyermek hogy közlekedik, az elején segítsen neki, hogy látod, itt meg kell állni, itt hol kell menni, de a szülő figyeljen oda, és menjen először végig a gyermekkel, amikor úgy látja tényleg, hogy biztonságosan tud a gyermeke közlekedni, akkor pedig
0: tegye csúriba az ujjait.
1: Igen.
0: Otthon egy kicsit izgulós lesz majd
1: igen,
0: az első.
1: Igen, igen, gyomorideggel, hogy a gyerek odaérjen, és én azt mondom, hogy legyenek bátrak a szülők, de figyeljenek nagyon oda, és természetesen, ha elindulnak kerékpárral, a bukósisak legyen a gyerkőcön, mert óhatatlan.
0: Az jutott eszembe közben, hogy pont egy egyik óvodában néhány évvel ezelőtt egy más téma, a hulladékból hasznosat, meg a hulladékgyűjtés és öko szemlélet kapcsán mondta az egyik óvónő, hogy higgyem el, hogy nagyon szívmelengető érzés, amikor azt látják, hogy az óvodás tanítja a szüleit arra, hogy ne dobd ki, ne oda dobd ki, ne így dobd ki, erre használd, arra használd. Ez a közlekedése ugyanaz, mert azért valljuk be, nekünk felnőtteknek sem át néha az okítás, és ha a gyerektől kapjuk, akkor az azt hiszem, hogy nagyobbat üt, mint hogyha egy rendőr mondja, még annál is
1: sokkal
0: szigorúbban tud hangozni.
1: Mondtam, hogy felnőtteknek is nagyon szívesen tartok egy, vagy csinálok egy kresszakadálypályát, van hozzá kábítószeres, drogos szemüvegem van, itt a szemüvegem felveszi, én ha kell, akkor biztosítok kerékpárt is hozzá nekik, és ki lehet próbálni, hogy egy átmulatott éjszaka után milyen lehet
0: és
1: hazajutni kerékpárral.
0: Kihívásokkal teli. Ezt azt hiszem, hogy szofisztikáltan így lehet megfogalmazni.
1: Igen, de nagyon jó.
0: A felnőttek oktatásáról már tartunk akkor, amit említettem a bevezetőben is, hogy vannak témák, amit egyszerűen nem lehet elégszer hangsúlyozni, ez biztonságos közlekedés, de akár fiatal, akár felnőtt, e-roller, valami döbbenet egyébként valóban, hogy mi történt itt az elmúlt hónapban, és az nem ilyen, én is már 46 éves vagyok, tehát nem annak a hisztie, hogy én öreg vagyok már, és hogy vagy az e-roller megjelent, hanem tényleg egyszerűen döbbenetes, hogy milyen gyorsan nőtt meg a száma az e-rollereknek, és nem ezzel van a legnagyobb probléma. Nem nőttünk fel elég gyorsan hozzá, én azt veszem észre, már mi közlekedők.
1: Míg más országokban sokkal fejlettebb a közlekedési kultúra, fogalmazunk így, Magyarországon is fejlődünk, de nem annyira, mint más országokban. és hirtelen bejött ez az e-roller téma. Én mindig azt mondtam, hogy én nem nagyon szeretek erről beszélni, mert teljes jogszabály még nekünk nincs. Így nincs igen. Rá, hogy mit, hogy merre. Én javasolni tudom ahhoz, hogyha valaki már megvesz egy e-rollert a gyermekének, vagy saját magának, akkor vegyen neki bukósisakot, könyökvédőt, térdvédőt és egy gerincprotektort. Mert soha nem fogja egy szülő megbocsátani magának, hogyha a gyermekét elengedi úgy egy elektromos rollerrel, hogy nincs rajta mondjuk bukósisak, és hallhatjuk, hogy múlt héten is volt egy másik, előtte való héten is volt egy baleset, és hogy mennyire növekszik az e-rolleres baleseteknek a száma. Mert óhatatlan az, hogy a gyermek vagy egy felnőtt egy közlekedési baleset belekerüljön. Ugye statisztikák vannak, de ugye teljes évi statisztika csak 24-re és 25-re van. Ugye 2024-ben jöttek be ezek az elektromos rollerek Magyarországra, már abban az évben majdnem 400 baleset volt, amikor bejött. Majd 2025 éves statisztika egy majdnem 700 baleset volt. Igazából pontos számok itt megvannak, hogy ezek azok a balesetek, amik belettek jelentve. Szóval, ami tudja, még hogy az, hogy elesett a gyerek, és összetörte magát, és mondjuk kimegy a kórházba vele, mert mondjuk eltört a karja, és azt mondja, hogy elestem a biciklivel. Nem biztos, hogy azt fogja mondani rollerre. Vagy elmondja, de nem kerül bejelentésre hozzánk, mert csak elesett. Nem mindegyik van benne a statisztikában. Ami a statisztikában benne van, és tényleg ez egy olyan baleset, ami bejelentésre került, az 2024-ben 367 volt, 2025-ben ugyanezen balesetek száma már 635. Az azt jelenti, hogy egy év alatt 73%-kal megnövekedett. Idénre még ugye nincs nagyon statisztikánk, mert ugye majd lesz egy fél évi statisztikánk nagyjából, hogy mennyi, de idén már megint kimagasló. Szóval, hogy nagyon nagyot ugrott a tavalyihoz képest is már, minden egyes nap van egy balesetünk.
0: Védőfelszerelésre az jutott közben eszembe, hogy egyébként már csak azért sem haszontalan a gyereket hozzászoktatni, mert aki elektromos rolleren szocializálódik, előbb-utóbb mopedet vagy mocit akar majd is. Lehet, hogy nem árt, hogyha már igen. Most megszokja, hogy többtől talpig be van öltözve. És igen. Akkor nem lesz akkora sok
1: mert,
0: neki.
1: Az a baj, hogy itt meg előjönnek az iskolába, iskolai úgymond ez a bullying, ez a piszkálódás. Igen. Jaj, te gerincvédőbe, szóval ezek, de ezt, nem, lenne, ezt kell megtanítani igen. A gyermekkel, hogy ezzel ne foglalkozzon.
0: Vagy nagyon sok legyen, vagy eljutni igen. Odáig, hogy ez vagányság
1: hogy ez
0: legyen.
1: Vagányság legyen, hogy ő egy elektromos. Az például vagányság, hogyha nem egy bukósisak, nem egy fél bukósisakot vesz a fejére, igazán, hanem mondjuk motoros bukósisak. Mm-hmm. Az is már egy vagányabb dolog, jobban is véd mondjuk, természetesen drágábbak is, de jobban véd. Ez már úgy mondjuk sik lehet ilyen szempontból, de mindenféleképp térdvédő, meg a könyökvédő, meg a gerincprotektor legyen meg. Ahogy ma is elmagyaráztam a gyerekeknek, hogy egy autóban van egy A, B, C oszlop, egy teljes karosszéria körülötted. Egy elektromos rollernél nincs.
0: Na, szabad levegő.
1: Ott csak ott az. Az biztos, hogy nagyot vesz az ember, sőt, inkább visszaveszi a levegőt, vagy beszorítja a levegőt, amikor elesik vele, és hatalmas nagyokat. És a Bethesda kórház rakott fel nemrég ilyen interjúkat, ha jól tudom, nem tudom, szerintem képeket nem raktak hozzá, de hogy mennyire sok nyílt lábszártörés, nyílt könyöktörés, és gyerekeknél, 14 év alatti gyermekeknél. És ha azt nézzük, az a gyermek, az tönkre vágja az életét egy jó pár hónapra, vagy évre, vagy ha úgy esik, akkor az életébe kerülhet egy ilyen.
0: Igen, csak ugye ilyenkor mondják azt, hogy persze, akár képeket is lehetne oda tenni, hogy jaj, szegény gyerek megijed. Lehet, hogy most inkább most ijedjen meg.
1: Inkább most ijedjen meg, mint a szülő álljon a kórházi ágy felett, úgyhogy mondjuk kómában van a gyereke, mert a kocka követ lefejelte.
0: De nem jobb a helyzet, mert mind nálunk felnőtteknél az autókban sem. Hogy állunk a biztonsági övvel? Ezt nem tudom, tehát szerintem ameddig világ a világ plusz 2 nap, még ezt fogjuk mondogatni, hogy biztonsági öv, biztonsági
1: öv. Plusz szerintem egy hét igen. Kellene hozzá, mert hát nem tudom. Az a baj, és tudom, az a baj, hogy az emberek még mindig az, hogy itt szorít, ott szorít, lent szorít, nem jó, vágja a nyakam. Meg vannak azok, akik azt mondják, hogy az én haverom úgy úszta meg, hogy nem volt bekötve. Igen, de nem mindegy, hogy milyen baleset
0: Gondolom ezerből, vagy tízezerből, százezerből egy
1: igazából
0: esetben.
1: Igazából azt kellene megérteni, hogy egy balesetben a súlyunk az ütközésnél meg tízszereződik, vagy százszorozódik valamikor, attól függ, hogy milyen sebességgel megyünk, mert nem azt kell nézni, hogy jaj, én 50-nel megyek, akkor nem lesz nagy bajom. Igen, csak ha a szembe lévő mondjuk 120-szal jön, akkor az 50-et meg a 120-at össze kell adni. Akkor ott igazából van egy 170 km per órás csattanás, úgymond, és ott az embernek egy 80 kilós súlya, az többszörösére. És ha nem vagyunk bekötve, akkor a mellkasunkba igazából az egy teljes, nem tudom hány tonnás erővel nekiütközik. Hát, hogyha szerencsénk van egy légzsáknak, de a légzsák az is olyan ilyenkor, mint hogyha egy betonnak ütköznénk. És ott a belső szervek szakadnak el. Vagy, ha nincs légzsákunk, a kormánynak ütközünk, vagy még rosszabb, kirepülünk az autóból, és akkor tényleg olyan, amikor kizuhan az ember, eleve, hogyha a szélvédőn megy ki, az is egy beton, hogyha kizuhan az úttestre, az is olyan, mint hogyha egy tömör beton falnak ütközne a teste. Szóval itt nagyon kevés az esély arra, hogy ha túléli az ember, akkor is nagyon-nagyon nagy sérülésekkel. Szóval nem szabad azt mondani, hogy vágja a nyakam, nem szabad azt mondani, hogy kényelmetlen, meg az, amikor a legjobb, csak ide a sarokra megyek a boltig. Igen, ha 100 méterre vagyunk a bolton mondjuk, abban a 100 méterbe pont egy 100 méteren keresztül nem tudom hány baleset érheti őket.
0: Igen.
1: És az egy csak egy kattintás, és tényleg életet menthet.
0: Mennyire ellenőrzitek? Mennyire tudjátok, van kapacitásotok rá?
1: Mindig azt mondom, hogy mindig van kapacitás, mivel a rendőrség egy 024-be dolgozó szervezet, úgymond, és folyamatosan most minden nap ellenőrizzük őket, folyamatosan megy nem csak Cegléd városban, hanem a ceglédi rendőrkapitányság illetékességi területén, folyamatosan 024-ben mennek a biztonsági öv, de nem csak a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági eszközök, mert nagyon-nagyon sok, megint jön a jó idő, a gyermek izzad, nem akar beleülni a gyermekülésbe, elhisztük, tudom, én vagyok a legjobban megértő, mert nekem 3 fiam van, ők is ezt néha rühellik, de hát kötelező.
0: És az legyen, ő érdekükben.
1: Igen, az ő érdekükben. És ne nagyon sokszor látni azt, amikor a kisgyerek hátul középen áll, terpezben, és néz ki. Egy jó kis fékezésnél az a gyermek teljes erővel neki fog ütközni a műszerfalnak. Vagy kirepül az autóból. És nem kell elmondani, hogy mi történik akkor.
0: És a gyerek lehet, hogy egész gyerekkorában az utazáskor azt fogja hallgatni, hogy üljél rendesen, de nagy valószínűséggel talán megtanulja, mikor felnő, és igen. Tudni fogja
1: nekem
0: saját gyerekénél, és
1: már...
0: üljél rendesen.
1: Bocsánat, nekem a 6 évesen már mondja, amikor belült az autó, anya, kössél be, és ha véletlenül csak bepattanok az autóba, és próbálok tolatni, és már mondja, hogy anya, nem kötöttél be, akkor én pattanok ki, és ugye szaladok oda, és ő csak 6 éves. És ez tényleg nagyon fontos, és a kiskoruktól kezdve tudom, nagyon-nagyon nehéz, és kifeszíti magát a gyerek, én ezt megértem. De még mindig legyen az, hogy hisztizik, és üvölt mögöttünk az úton, hogy ő nem akarja ezt, mint az, hogy egy balesetben megsérüljön a gyermekünk.
0: Talán ez kellene, és az a legfontosabb, amit meg kell érteni. Igen. Szerintem riogattuk eleget az embereket, de nem baj, kell ez mindannyiunknak.
1: Kell, mert eddig mindig csak dicsértem amúgy őket. Tényleg kollégáid is elmondhatják. Nem, jön a jó idő, és ezzel együtt így hát sokasodnak azok a személyek, akik nem figyelnek oda a megfelelő biztonságos közlekedésre. Pedig ennél fontosabb nincs. Mert a saját egészségünknél, a gyermekünk egészségénél nincs, mert az a legfontosabb, hogy biztonságban és egészségesen hazaérjen mindenki.
0: Ez egy gyönyörű végszó lett, jövő héten innen folytathatjuk, elvileg újra velem majd, de ezt majd megbeszéljük. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, minden jót.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál pedagógus énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál pedagógus énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az evangélikus templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az evangélikus templomban a Kardos Pál pedagógus énekkar pünkösdi hangversenye. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Fontos információ, a Köztársaság utcában közlekedőknek, leginkább ott parkolóknak, hogy a Teleki utca és Széchenyi út közötti szakasz páratlan házszámozású oldalának forgalmi sávjában megállni tilos forgalmi szabályozás lépett életbe. Kérik a lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy az új forgalmi szabályozás szerint közlekedjenek, tehát a Köztársaság utcán, a Teleki utca és a Széchenyi út között a páratlan házszámozású oldalon megállni tilos lépett életbe.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Felszegi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Balcsi Zsirinszki tér 3-ben a szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul majd, és 22 óráig tart.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indítja a következő órát Black Eyed Peas Bebo-t, itt a 92-t.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogírtás. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az EB Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Az idei költségvetés

0: és a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök a kormányülésen, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogirtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni.
1: Az időjárásról.
0: Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Black Eyed Peas 2005 és Danával elindult egy újabb óra, amit még együtt tölthetünk a mikrofonnál Becker Bernadett, de nem olyan sokára át is adom a stafétát kollégámnak, Szabó Kristófnak. Egy igazán sportos, ízigvéri sportos beszélgetést készített Kristóf, hogy kivel és miről, hamarosan megtudhatják.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Köszöntöm a Cegléd Rádió FM92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig Lőrinc Viktor, magyar birkózó, de hát ugye a legnagyobb eredmények azok nem csak az, hogy magyar birkózó vagy természetesen, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki ezüstérmes és Európa bajnok is vagy, valamint ötszörös magyar bajnok is, de ezek csak a legjobban csengő eredményeid, Európa bajnoki, világbajnoki bronzérmek. Szerintem annyi eredményed van, hogy egyáltalán te még észben tudod tartani őket?
1: Azért észben lehet, köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lehetek újra. Azért igen, köszönöm szépen ezt a felsorolást, hála az égnek, még mellette is van még egy-két érem, ez is bronzérmek, úgyhogy a felnőtt mezőnyben 8 érmet tudtam összesen szerezni, de tényleg jó volt így visszahallgatni is.
0: Hát ennek nagyon örülök. Hogy kezdődött el egyébként a karriered? Hogy indult, de mikor derült ki, hogy te birkózol? Azt tudom, hogy Cegléden irtózatosan komoly a birkózás, itt azért van elég nagy presztízse, múltja a birkózásnak. Hány éves voltál körülbelül, amikor elkezdtél birkózni?
1: Igen, azt hiszem, hozzá kell tenni a dologhoz, hogy nekem nem volt sok választási lehetőségem, mert a bátyám is birkózó volt, és szerintem egy jó pár nőt ismerik is itt Cegléden és az országban is. Őt úgy hívják, hogy Lőrinc Tamás, nem nagyon kell bemutatni itt a környéken, és ő általa kerültem be, ugyebár ő ment birkózni, és hát szerintem a szüleim is praktikus megoldásnak találták azt, és most már meg is értem, hogy miért, mert nekem is van két gyermekem, és hát mind a kettő máshol fog járni edzésre, az külön logisztika a feleségemnek, meg nekem. És hát egyértelmű volt, hogy akkor ne logisztikázzák túl, menjek utána én is a birkózó edzésre. Aztán én 6 évesen kezdtem el a birkózást, igazából egy kicsivel előbb is, aztán az elején nekem nagyon döcögött. Szóval, hogy én ellenálltam, hogy én nem annyira szeretnék, mert hát azért mégiscsak edzésem vagy, természetesen sokat játszottunk, de hát azért mégis rendszerben a suli után be a kocsiba, vagy biciklivel edzésre. Én egy kicsit ellenálltam, de hál' az égnek nagyon jó edzők közé kerültem, Pap Ferenc és Pap Attila személyében, akik az első pillanattól fogva látták bennünk azt a tehetséget, amit ők úgy érezték, hogy nem szabad elengedni. És hát az én szerencsémre pedig a Frici, a Pap Ferenc egy ilyen jó 500 méterre lakott tőlünk, és én amikor éppen nem akartam edzésre menni, akkor azért arra konyarodott, hogy én merre vagyok, aztán bedobott a kocsiba, és úgy mentem edzésre. Szóval ilyen is pici noszogatások azért voltak a pályafutásom elején, meg hát nyilván az a bizonyos kamaszkor, az azért rám is nehéz hatással volt. Ellenálltam, de megint csak azt tudom mondani, hogy jó időben voltak a jó edzők mellettem, ezért nagyon fontos az edzőknek a szerepe, mert igenis kellő pillanatban, amikor odaléptek mellém, és szépen elkezdtek terelgetni a helyes útra, akkor az nagyon kellett így visszagondolva, úgyhogy, és így maradtam meg így a birkózásba, és onnantól kezdve 20 éves koromtól pedig eldőlt az, hogy itt ebben van a helyem, ebben kell keresnem az én utamat. Itt volt egy ifi EB bronzérem 17 évesen, ami ott már tényleg azt mutatta számomra is, és a szüleink számára is, hogy ezzel komolyabban kéne foglalkozni, és így maradtam meg.
0: Ugye akkor már a tesód szintén már profi, felnőtt birkózó volt, szállította az eredményeket, de gondolom még fiatalabb korotokban is ő, ugye jól tudom, 4 évvel idősebb nálad. Nála azért látszódott, gondolom, hogy tehetséges ő is szint úgy, mint te, úgyhogy nyilván az ő eredményei is motiváltak téged arra, hogy folytasd és csináld ezt a karriert, gondolom. Nagyon érdekes volt így belegondolnom, hogy például két testvér ennyire nagyon sikeres mindkettő, akkor gondolom itt valamelyest egymást is noszogattátok, hogy egymást is segítettétek ezen az úton. Volt azért gondolom egészséges rivalizáció is, de azért nagyon fontos volt, hogy azért egymás mellett voltatok nagyon sokszor. Ahogy néztem az eredményeket, például már főleg később, amikor a profi felnőtt mezőnyben voltatok, nagyon sokszor egy versenyen voltatok, ugye más új csoportban persze, ugyanúgy kötött fogásban, de gondolom ez is extra motivációt adott számodra, hogy mondjuk egy világeseményen vagytok, és akkor na, mind a ketten jól kell, hogy szerepeljetek.
1: Ez pontosan így van, és a Tomi nagyon fiatalon nyert felnőtt EB-t 2006-ba. Én akkor voltam 16 éves, és amikor hazajött az EB-ről, hát mint hogy testvér lévén, én magamnak éreztem az ő sikerét, és én is úgy pózoltam akkor mellette, mint hogy én is megnyertem volna a felnőtt EB-t, és ezek mind olyan mozdulatok, meg mozdulatok voltak az egész pályafutásomban, ami hatással voltak rám, mert láttam azt, hogy honnan, hova lehet eljutni, mi azért lokálpatrióták vagyunk, Cegléd-Bercelről származunk, és hát én láttam azt, hogy honnan, hová lehet eljutni, hogy egy vidéki srác is igenis fel tudja magát küzdeni Európa tetejére, és aztán szépen haladt tovább a világ tetejére, És számomra ez nagyon-nagyon ösztönző volt, hogy, és ez szerintem nagyon fontos a mai világban is, hogy a fiatalok, a fiatal tehetségek azt érezzék, hogy ezt nem tudják teljesíteni, meg ez egy ilyen elérhetetlen dolog, elérhető dolog bárki számára, teljesen mindegy, hogy valaki vidéki, falusi, vagy fővárosi, ugyanúgy megvan a lehetősége természetesen adott körülmények között, mert hát az minden nyilvánvaló kell hozzá. És hát aztán jöttek a komolyabb célok kettőnk között, azt azért el kell mondani, hogy soha nem volt rivalizálás a birkózásba. Én merítettem az ő eredményéből, és ő pedig az enyémből. Ez mindig így működött nálunk. De azon kívül mindenben rivalizáltunk, szóval a horgászat, akár egy foci meccs a edzésen, elején bemelegítésen foci meccs volt, akkor én azt szerettem volna, én külön csapatban legyek vele, hogy hát meg tudjam verni. De ez a birkózásban ez nem így volt, mert amit említetted is, külön súlycsoportban voltunk, és pont, hogy nagyon nagy ösztönző volt, és nagy támogató erővel bírt egy-egy verseny, hogy valaki nekünk ott volt a családunkból. Nem az volt, hogy ott voltunk egyedül, hanem ő ott volt velem a világversenyen, én is vele, és a nehéz pillanatokban tudtuk egymást segíteni, és hát ez egy külön cél lett utána már nekünk, hogy nyerjünk egy érmet egy azon a világversenyen, egy EB-n, sikerült. Jött a következő, nyerjünk egy azon világbajnokságon érmet, sikerült, és hát nem hiányzott más, mint az olimpia, és hála az égnek Tokióba ezt is ki tudtuk maxolni, és mind a ketten érmet tudtunk nyerni, és számomra ez egy ilyen nagyon nagy beteljesülés, hogy ez testvérpárként Ceglédről indulva ez nekünk sikerült.
0: Szerintem ott egy fél, ne túlozzunk, szerintem egy egész ország szurkolt neked, hogy te is megszerezd az aranyat. Nem emlékszem pontosan, de talán te vívtál meg később.
1: Igen.
0: Tehát ezért már nagyon nagy, igen. Akkor jól emlékszem, hogy óriási nagy hangulat volt, hogy micsoda eredmény lenne, hogy egy testvérpár mindketten aranyérmesek. Milyen érzés volt az? Nyilvánvalóan ez egy ambivalens érzés ilyenkor, azért ennyivel maradtál le a győzelemről, másodiknak lenni amúgy is kicsit olyan fura érzés, azt szokták mondani, hogy talán egyik legrosszabb, de ugye ott volt, hogy a testvéred viszont olimpiai bajnok volt. Hogy élted meg ezt az egészet ott akkor Tokióban?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes utazás volt számomra, számunkra, ugyanis ő Londonban már olimpián ezüstérmes volt, már jóba úgy húzott, hogy éremesélyes, aztán nem sikerült, és végül Tokióba tudtunk dobogurálni mind a ketten, és hát nagyon örültem neki, hogy beteljesült ez a dolog nála, mert ő Európa világbajnok, és hát nagyon-nagyon hiányzott az ő érem kollekciójából az olimpia aranyérem, ami ott sikerült. Nálam egy kicsit valóban, ahogy mondod, az ember úgy megy fel a szőnyegre, hogy nyerni akar. Én is úgy akartam felmenni, hogy olimpiai bajnok legyek, és az olimpiai bajnokok számomra ők a úgymond a halhatatlanok, és örökké fennmarad a nevük. És hát én is nyilván szerettem volna ezt elérni. De nekem volt előzménye a dolognak, ugyanis én Rióban az olimpián 5. lettem, én nagyon picivel lecsúsztam az éremről, és számomra ez a hőn állított olimpiai érem, ez nagyon nagy motiváció volt. Ott a mérkőzés vége előtt fél perccel volt egy kis bírói beavatkozás, ami miatt nem sikerült megszereznem az érmet, és hát nálam Tokióban ez beteljesült, és pont, hogy egy elégtételt tudtam itt venni, akkor, amikor döntőbe kerültem, és meglett az érem. Szóval, hogy nálam abszolút ez úgy működik ez a dolog, hogy félig tele van a pohár, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy én erre az ezüstéremre is így gondolok, de természetesen, amit mondtam már előtte is, hogy azért úgy mentem fel, hogy olimpiai bajnok legyek, és az lett volna a cél, de összességében is nagyon örülünk neki, hogy ezt az érzést át tudtuk élni, hogy a Tomi nyert, én második lettem, és ott volt egy olyan pillanat, amikor mind a ketten döntősök voltunk, és hát ott álltunk, és néztük ezt az egész, ez valóban megtörténik, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezért, hogy ezt sikerült elérni mind a kettőnknek.
0: Igen, azért egy második hely is óriási nagy eredmény, sőt egy bronzérem, sőt alapvetően már kvalifikálni egy olimpiára óriási, főleg nagyon egy nehéz. Ilyen mezőnyben, a birkózásban azért egy nagyon sűrű mezőny van, és azért igen. Abból így kitűnni hosszú éveken át, azért ez iszonyatosan nagy.
1: Nehéz.
0: Nagyon nagy feladat, és azért nagyon nagy teljesítés. Utána nem sokkal, ugye 2 évre rá felhagytál a profi karriereddel, és de utána meg rögtön kaptál egy, hanem még nagyobb felelősséget a nyakadban, te lettél ugye a kötött fogás magyar szövetségi kapitánya. Gondolom ez egy nagyon nagy feladat, és talán még több időt és energiát is vesz igénybe most, mint amikor profiként kellett edzened, nem?
1: Ez így van, 21-ben az olimpia után mind a ketten bajtuk a Tomival. Ez volt a pályafutásunk utolsó mérkőzése, neki az olimpia döntés, nekem is.
0: Már 21-ben?
1: Már 21-ben, igen, már.
0: Valahogy én azt láttam, hogy 23-ban, bocsánat.
1: Igen, mert majd mindjárt egy kicsit segítek itt az időben. Mind a ketten abba hagytuk, és tudtuk azt, hogy nem akarunk már tovább menni. Még nekem még lehet volna egy-két év, de én azt éreztem, hogy ez a csúcs, és én már akkor már megszerzett a kislányom. Éreztem azt, hogy mindent kiadtam magamból erre az olimpiára, nem tudnék már olyan szintet hozni, amit én szerettem volna. Ezáltal a befejezés mellett döntöttünk, a Tomi elhelyezkedett az akadémián, mint szakmai igazgató, én pedig az U3-as válogatott mellett lettem akkor edző, meg a felnőtteknél edző, így kettőt csináltam egyszerre. Akkor még nem én voltam a szövetségkapitány, Módos Péter, és azzal a válogatottal mentünk egészen el 24-ig az olimpiáig, Párizsig, és a Párizsi olimpia után Módos Patit cseréltem a szövetségi poszton, szövetségkapitányi poszton, és 2024 novemberétől én vettem át ezt az irányítást. Megmondom őszintén, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt eleve számomra, mert ez nálunk úgymond a szakma csúcsa. Szóval, hogy ez a legmagasabb szint, amit el lehet érni, és én nagyon büszke voltam arra, hogy én megkaptam ezt a bizalmat, és én hát szerettem volna teljesíteni, és a kérdésedre a válasz pedig mindegyik más és másba fárasztó. Szóval amikor sportoló voltam, az a folyamatos megfelelési kényszer, eredménykényszer, és az a rengeteg fizikai meló, ami azzal járt, az nagyon-nagyon kivett. Természetesen ezen a téren is azért ott van, hogy eredményt kell hoznunk, ez a része megvan, viszont fizikailag azért nem olyan megterhelő, mert nincs 9 edzésem a héten, hanem amit csak én csinálok magamnak, és én osztom be az időmet, ez a háti 3-4 edzés, hogy én is azért fit tudjak maradni, mert itt azért 100-130 kilós embereken kell bemutatni fogásokat, és úgy megmutatni neki egy-egy mozdulatot. Hát azért a karba kell tartanom magam, hogy ezt meg tudjam csinálni, de valóban ez egy nagy feladat volt, elkezdődött. Ami jó hír, az elmúlt 3 világverseny alapján volt 2 EB meg egy VB, összesen 11 érmet tudtunk szerezni, és erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt el tudtuk érni a kollégáimmal, és hát a cél az pedig, hogy 28-ban az olimpián érmet vagy érmeket tudjunk hazahozni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, addig is van a szerződésem, nem is szeretnék utána tovább menni. Itt most egy kicsit megpihennék, ha lemenne ez a 4 éves ciklus, és akkor természetesen a birkózásra maradni, és akkor utána egy új feladatba belevágni.
0: Kiváló pont, ezeket szerettem még feltenni, de vagy gondolatolvasóval, vagy annyira adta magát egyébként. Pont ezt szerettem volna megkérdezni, igen, hogy valószínűleg a olimpiai ciklusig szeretnél első körben maradni, ha mondjuk tényleg nagyon sok jó eredményt hoznátok, tegyük fel, és kérnék, hogy maradj még esetleg még egy ciklusra, akkor sem vállalnád be, vagy az így
1: nagyon-nagyon nehéz, és már kapom ezeket a kérdéseket, ugye nagyon jó kérdezzel, mert azért felmerül ez a dolog, hogy ha nagyon jól sikerül, és nyilván van a másik vége, hogyha nem sikerül, de most vegyük ezt az opciót, hogy nagyon jól sikerül, mert én nagyon optimistának ezek a dologhoz, akkor sem szeretnék tovább menni, mert én azt éreztem, hogy azért ez egy nagyon húzós, azért 4 évet kell nyomnunk, és rengeteg külföld, rengeteg edzőtábor, központi felkészülésbe ez a birkóz válogatott, ami azt jelenti, hogy mi az egy évből mi 8-10 hónapot központi felkészülésbe készülünk, és hát nekem már van 2 gyerkőcöm, akik most 4 és 6 évesek, aztán nyilván meg tudom oldani, de azért minden időmet arra áldozom, amikor itthon vagyok, hogy a családommal tudjak lenni, de én direkt így is terveztem meg, hogy megcsinálom ezt a 4 évet, ebbe beleteszek mindent úgy, hogy sportolóként, és a következő időszakban pedig egy kicsit hátra lépnék. Úgyhogy szeretnék a birkózásban maradni, egy kicsit az utánpótlásba besegíteni, de akár nagyon szívesen a felnőttekhez is, ha bármi tanáccsal vagy olyan nőnek, akkor szívesen segítenék. Fájó szívvel, az biztos, hogy fájó szívvel, mert nagyon jó csapatom van most jelenleg, akik megtesznek mindent a sikerért, de továbbra is azt mondom, hogy ha jól is sikerül, akkor is fájó szívvel, de biztos, hogy fel fogok állni.
0: Milyen feladataid vannak neked szövetségi kapitányként? Azon gondolkoztam, hogy te közvetlenül az edzésekben veszel részt, vagy sokkal inkább az edzők felkészítésében, a kiválasztási folyamatok kezelésében. Mi a te elsődleges feladatod, vagy így nagyjából mi a te feladatod, mint szövetségi kapitány? Ez szerintem egy sokakat érdekel.
1: Érdekes, igen, mert mi nagyon speciális a mi munkánk, főleg az enyém. Szóval azt gondolná az ember, hogy mint más sportágokban, amit te is van, az összefogja az edzőket, ellenőrzi az edzéseket, nálunk teljesen más. Szóval én, mint szövetségi kapitány, de én minden nap edzést tartok ugyanúgy. Szóval nálunk nincs meg az, hogy én csak felügyelem őket, én csak kiosztom a munkát, és melyek ellenőrizni. Nem, nálunk ugyanúgy egy szövetségi kapitány ugyanúgy tartja az edzéseket. Az én munkám az, hogy én írom meg az edzéstervet. Természetesen van 2 kollégám, Cifferszki Ákos és Tuhel György, akikkel átbeszéljük a szakmai tendőnket az adott időszakra. én megírom az edzéstervet, és nyilván ott vagyok a mindennapi folyamatokban, mert látnom kell azt, hogy ez hogyan valósul meg a gyakorlatban, látnom kell az edzéseket, szóval ugyanúgy én is ebbe részeszek. Ez mellett hazai edzőtáborok szervezése, külföldi edzőtáborok szervezése, külföldi kapcsolattartás, az itthoni kapcsolattartás, szóval hogy egy ilyen nagyon speciális és egy ilyen nagyon-nagyon komplex az egész munkám, mert hát azért a versenyzőkkel foglalkozunk is, mi azt szoktuk mondani, hogy mi pedagógusok vagyunk, azért mi azért foglalkozunk azzal a részével is, hogy mert egy versenyzőnek lehet rossz napja. Lehet egy olyan napja neki, amikor esetleg összeveszett otthon a barátnőjével, vagy a szüleivel, vagy bármilyen napja, nekünk ezt tudnunk kell. Mert ez mindig befolyásoló tényező, mert ott állunk és látjuk, hogy rossz teljesítmény, annak van oka. És ezt nekünk meg kell határoznunk, hogy azért, mert nagyon fáradt, és csupán nincs más mögötte, vagy pedig olyan lelki tényezők vannak mögötte, amire nekünk reagálnunk kell, mert különben nem fog olyan teljesítményt hozni, és ez így összeáll nekem az én munkámba, hogy ez a napi teendőben például most is folyamatosan 3 külföldi edzővel vagyok kapcsolatban, 3 nemzette amerikaival, finnel, bulgárral, mert ők folyamatosan jönnek edzőtáborozni, hozzánk ezt szerveznünk kell. És a szövetséggel karöltve, mivel az ország edzői, más ország edzői hozzám jönnek be, én pedig nyilván küldöm őket a szövetségbe, meg hogyha szakmai részről van szó, akkor velük beszélek. És ez így tölti ki a hétköznapjaimat, az biztosan nagyon színes, arra nem lehet mondani, hogy unalmas a munkám. Nyilván fárasztó és kemény tud lenni egy fontos időszak, főleg most, hogy egy utólapozást kezdtünk meg, ami azt jelenti, hogy lement az Európa-bajnokságunk, hála az égnek jól szerepeltünk, 4 érmet tudtunk szerezni. És ilyenkor nálunk jön egy úgynevezett utóalapozás, egy 4 hetes ciklus. Egy 4 hetes mezociklus, amiben rengeteg erősítés, futás és birkózedzés van, és ezt nyilván meg kell tervezni és koordinálni kell ezt 4 hetet. Úgyhogy jelenleg most az van, amit szeretnek az én versenyzőim, és én második hetet fogjuk taposni jövő héten.
0: És a következő nagy cél gondolom a világbajnokság lesz majd most novemberben, október-november környékén. Igen. Arra mikor fogtok elkezdeni készülni?
1: Már most. Ez már az, hogy véget ér nálunk az EB, és ezt nagyon szeretik megint csak a versenyzőim, hogy ott szusszannak egy 2,5 hetes pihenőt, és már megnyitjuk már a felkészülést, mert ez már, ami elkezdődött a héten, felkészülés, ez már mind a világbajnokságra készülünk, úgyhogy nálunk ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, de a cél az lesz, hogy ott októberben is nagyon jó teljesítményt tudjanak majd nyújtani a srácok.
0: Ilyenkor a selejtezők már lementek, tehát tudjátok, hogy kik fognak menni, vagy itt még változik a keret?
1: Változik, ugyanis az nagyon fontos, hogy akik az EB-n indultak, azért védettséget élveznek, főleg akik jól szerepeltek. De természetesen nekik is vannak válogató versenyek, és 3 válogató versenyünk lesz a világbajnokság előtt, ebbe lesz hazai, nemzetközi, még egy nemzetközi, és ezáltal áll össze, ugyebár látjuk, hogy ki hogyan teljesít a magyar, illetve a külföldi versenyeken, és aki ebből legjobban jön ki, az képviselheti Magyarországot a világbajnokságon.
0: Tehát akkor közvetlen nektek is van beleszólásotok, de közvetlen eredmények alapján is.
1: Ez így van, azért nálunk nagyon-nagyon fontos, ezt szoktam hangsúlyozni, hogy nálunk a szőnyegen dől el. Itt, amit az előbb is említettem, már figyelembe veszük azt, hogy az elmúlt években valaki hogy teljesített, abban az évben hogy teljesített, de ez nem kizárólagos az, hogy ő induljon mondjuk a világbajnokságon. Neki ugyanúgy a szőnyegen teljesíteni kell az év hátralévő részében, és mi azt szoktuk mondani, hogy döntsék el a szőnyegen, mert az a legtisztább, amikor felmegy 2 versenyző, és ott el tudják dönteni azt, hogy ki a jobb, ezáltal nekünk is könnyebb. De most azért annyiban nehezebb helyzetben vagyunk, és ez az én munkámnak egy szépsége, hogy egy-egy csúcsoportban több jó van. Szóval, hogy nálunk a 77, 87, 130 kiló, 3-4 olyan esélyes versenyző van, aki a világversenyen is megáll a helyét, csak sajnos nálunk egy indulhat, és hát ők fognak válogatózni a címmel, és azért, akik tudják képviselni Magyarországot.
0: Reméljük, hogy nagyon jó eredményekkel fog zárulni mind a világbajnokság, és majd későbbiekben az olimpia, bár még azelőtt is lesz gondolom világbajnokság, Európa-bajnokság, ez minden évben megszokott lenni. Itt Cegléden, ugye térjünk egy kicsit Ceglédre, említetted az utánpótlást, van esetleg olyan célod mondjuk, hogy itt lokálisan említetted, hogy lokálpatriótaként apostrofáltad magad, vannak olyan céljaid, hogy itt Cegléden mondjuk esetleg a fiataloknak a sorsát egyengesd, vagy karrierjét?
1: Abszolút, tényleg ez mi a Tomival abszolút a szívügyünk, a ceglédi birkózás, és ez így is lesz a jövőben is, ugyanis innen indultunk, mindennek ez a kezdete, és szeretnénk nekik visszaadni minél többet azért, hogy a ceglédi birkózás az minél sikeresebb legyen, hála az égnek. Ezt el tudjuk mondani, hogy továbbra is sikeres a ceglédi klub. Nyilván szeretnénk segíteni többet jövőben, nekem is, ha mondjuk esetleg több időm lesz, és mondjuk véget ér itt a 28-as olimpiával mondjuk a szövetség, akkor igenis abszolút szeretnék én is szerepet vállalni a Cegedi birkózás életében, mert én azt gondolom, hogy jó az, hogyha tudunk több irányból, több csatornán keresztül segíteni, mert fontos a toborzás, mert hát a fiatalok azokat begyűjteni most a terembe nagyon-nagyon nehéz, teljesen más generációban, máshogy kell őket megközelíteni, máshogy kell őket megfogni, és hát az pedig nem utolsó sorban pedig nehéz a birkózó élet, ez az úgynevezett fogyasztással, egy nagyon komplex sportág, nagyon összetett, nem elég erősnek lenni, ügyesnek kell lenni, fejbe mentálisan is nagyon jónak kell lenni, szóval, hogy azért nagyon-nagyon nehéz, és nehéz most behúzni a gyerekeket, de hát azon leszünk a jövőben, hogy ezt megtegyük. Nagyon jó edzőink vannak Cegléd, amit említettem már, Pap Ferencet, Papa Cillát, ott van mellettük Kovács Béla, Dömök Péter, idősebb Kovács Béla, szóval, hogy azért megvan az edzői tím, akiknek a kezei között jó úton vannak a gyerekek.
0: Ráadásul a ti személyetekben olyan példaképeket is tudnak látni, akik meg tudják nekik mutatni a helyes utat, vagy hát nem is feltétlenül a helyes utat, de a sikerhez vezető utat. Ha egyetlen egy pillanatot átélhetnél a karrieredből, az melyik lenne? Ha választanod kéne.
1: Igen, abszolút, ez nagyon-nagyon akarnám mondani, nagyon-nagyon gyorsan mondanám, hogy egyszerű, de nem olyan egyszerű, mert mindegyik más és már nagyon fontos az életem. Most arra gondolunk, akkor nyilván, amikor bejutottam az olimpiai döntőbe, az egy fantasztikus érzés. Azt szoktam mondani az én versenyzőmnek, hogy hát azért nekem átéltem azt, hogy milyen EB-n, VB-n dobogóra állni. Megvan mindegyiknek a maga sikere, amikor elsőnek EB-t nyertem, és szaladhattam a magyar zászlóval. Elképesztően jó pillanat volt, és nem fogom elfelejteni. Amikor VB-n dobogóra álltam, vagy egy hazai világbajnokságon 2013-ban dobogóra tudtam állni a családban, barátok előtt, az a rengeteg magyar, aki ott szurkolt, most is libabőrös vagyok tőle, szóval, hogy megvan mindennek a maga szépsége, maga a szívemben a maga helye, de mégis csak azt tudom mondani, és ezt szoktam az én versenyzőmet így szoktam motiválni, hogy amikor felállsz egy EB dobogóra vagy egy VB dobogóra, és amikor felállsz egy olimpiai dobogóra. Szóval, hogy azt az érzést, azt szoroz meg nyugodtan, hogy körülbelül 10-zel. Szóval, hogy ez a... Úgy szoktam nekik mondani, hogy semmi sem fogható érzés. Nem tudod semmivel elérni. Szóval, hogy megvan, amikor a gyerekeim megszülettek, csodálatos érzés, amikor családot alapítottál, vagy a pecába fogok egy 28 kilós halat, szóval, hogy mindegyiknek megvan a kellő maga szépsége, és ennek is megvan. És ezt nem tudod előhozni csak ezzel. És én ezt szoktam nekik mondani, hogy kergessétek ezt az érzést, mert el tudjátok érni, és ezt azért újra át akarjátok érni. És mondom, az olimpia az, ami ez 10-szer felfokozott érzés, és ott állsz egy olimpiai dobogón, ezért érdemes csinálni, ezért érdemes szenvedni, és ez igaz a többi sportágra is.
0: Reméljük szövetségi kapitányként is meg tudod majd élni, hogy a csapatodban valaki a dobogón legyen. Lőrinc Úgy Viktor, legyen. Köszönöm szépen, hogy ellátogattál hozzánk, és időt tudtál szakítani egy ilyen nagyon sűrű, meg intenzív időszakban. További jó felkészülést és kiváló eredményeket kívánunk.
1: Köszönöm szépen, itt lettem.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódik az Únománia városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratórium elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállításra tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Zöld Cegli családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadságtéren és az Oddas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előre jelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Cegvédváros önkormányzata megbízásából az Anszolg víziközmű karbantartó építő és szolgáltató Kft. Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkálatokat végez a Köztársaság utca, Széchenyi út és Dugovics utca között lévő szakaszán. A munkavégzés várhatóan október 10-ig eltart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideiglenesen félpályásan vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozott lehet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvíz elvezetés zavartalanul működik, ezt a vállalkozó biztosítja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a felszegi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Balcsi Zsirinszki tér 3-ben a szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul majd, és 22 óráig tart.
1: Szeglét Rádió!

Ennyi volt már a részemről, az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ja, és nem csak velem, nyilvánvalóan vendégeinkkel és Szabó Kristóf kollégámmal is. Szóval, hogyha ez így volt, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Holnap reggel 6 órakor ébreszti önöket Süveges András. Következő két órában pedig jön a Ceglit hangja Dörös Nándival. Holnap este újra találkozhatunk, addig is viszont hallásra. FM 92.5 Ceglit Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
4: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába.
1: Az időjárásról.
4: Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635 92 92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de akár a Facebookon, facebook.com/cegledradio is írhatnak nekünk, ezt már önök döntik el, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott a legnépszerűbb lenni. Lássuk, hogy mi a mai kérdésünk, egy új témával foglalkozunk. Tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? És hogy kicsit elhelyezzük, mi is a pillangó hatás, vagy butterfly effect, a káosz elméletben használt kifejezés, amely szerint egy bonyolultabb rendszerben, mint például az időjárásban, egy apró kezdeti változás, metaforikusan egy pillangó száncsapása is, akár hosszú távú, kaotikus, jelentős és előre nem látható következményekkel, például tornádóval járhat, tehát a pillangó csapása végül tornádót okoz. Minden összefügg mindennel, és a kis események sorsfordítóak lehetnek. Nos, a hétköznapi jelentése a pillangó hatásnak az, hogy jelentéktelenek tűnő cselekedetek, események, véletlenek egy későbbi fontos, akár drámai változást idéznek elő. Az én példám az nagyon érdekes szerintem, hát vagyis én annak érzem, de például a párommal mi úgy ismerkedtünk meg, aki már a mennyasszonyom, hogy gyakorlatilag mind a ketten használtunk társkereső alkalmazást, de ő mivel Pesten élt, én meg gyakran jártam bulizni, ezért kerültünk egymás keresési távolságen belülre, mert tulajdonképpen én gyakran jártam föl Pestre, és az egyik buli alkalmával ő éppen ránézett a telefonjára, és rákeresett, hogy kik is vannak mondjuk 20 kilométeren belül. Én így kerültem bele az ő keresési távolságába, és akkor nem sokkal később egymásra is akadtunk, elkezdtünk beszélgetni, és ebből végül párkapcsolat lett. De talán még érdekesebb az egyik legjobb barátom esete. Misi barátom ugyanis csak nyelvet szeretett volna tanulni az egyik ilyen alkalmazásban, annyit tudott, hogy egy Liana nevű lányjal fog együtt tanulni. Viszont nem találta ezt a Liana nevű hölgyet, így elkezdett Liana nevű lányokat keresgélni, és talált is egyet, azt hitte, hogy azt találta meg, akit keres, de valójában egy brazil hölgyet talált meg, akire rá is írt, és elkezdtek beszélgetni. Na most, ebből lett az a beszélgetésből, hogy egy idő után meglátogatták egymást, ebből párkapcsolat lett, ebből szerelem lett, ebből házasság lett, és ebből érkezik hamarosan a babájuk. Úgyhogy gyakorlatilag egy teljes véletlen folytán jutottak el odáig, hogy ők most boldog házasságban élnek, és Liana ide költözött Magyarországra, meg néha mennek ki az ő családjához, és várják a közös babát. Tehát olyan eseményekre gondolunk itt a pillangóhatásos műsorban, amikor véletlen találkozás vezetett el egy új munkahelyre, vagy lett belőle egy baráti, esetleg romantikus kapcsolat. Ha visszagondol az ember, akkor rájön, hogy bizonyos szituációk biztosan kellettek ahhoz, hogy valami éppen így alakuljon. Az ilyen összefüggéseket hivatott a mai adásunk megtalálni. Hogyha van ilyen sztoria, tehát pillangó hatás a saját életéből, azt küldje el nekünk a 0635 92 95-re. De egyszer ilyen volt az is, amikor fesztiválra mentünk baráti társasággal, és két hölgy benyitott hozzánk, hogy kérünk-e borsót, mert ők egy zacskónyi zöld borsót kifejtettek és osztogatják a vonaton, és abból is egy olyan barátság lett, amikor még nem gondoltuk. Később a fesztivál területén egymás mellé pakoltuk le a szállásunkat, de teljesen véletlen. És hát ti ismerősök vagytok már a vonatról, aztán olyan barátság lett ebből is, hogy lehet, hogy csak évente egyszer találkozunk, de akkor ki tudunk beszélni mindent, és onnan folytatjuk, ahol előző évben abba hagytuk. Szóval ilyenekre vagyunk ma kíváncsiak, tud mondani pillangó hatásra példát a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk, hamarosan jövünk az önök üzeneteivel.
1: Cegléd Rádió.
2: Mondd, hányadik vagyok a sorban?

0: Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Még nem tudjuk, mennyire lesz népszerű a téma, de három üzenetet már kaptunk is, biztos, hogy velük kezdünk. Addig pedig önök is gondolkodjanak el, hogy volt-e olyan apró esemény az életben, ami talán elindított valamit, ami egy nagyobb dologhoz vezetett, tehát pillangó hatás történt az ön privát környezetében. Itt van már is Robi üzenete. Pár éve megláttam egy régi jó ismerősömet az utcán, akivel már jó ideje nem beszéltünk. Nem volt konfliktus, csak egyszerűen megszakadt a kapcsolat. Egy olyan utcában láttam meg, ahová csak azért mentem, mert szakítás után el kellett költöznem, és arrafelé béreltem lakást. Egyébként aznap biztosan nem jártam volna arra, főleg nem abban a napszakban. Később ráírtam, hogy mi újság, vele van-e kedve találkozni. Újra egymás életének részesei lettünk, majd ezáltal bekerültem a baráti társaságába, ahol tök jó fej embereket ismertem meg, és ezáltal egy jó munka lehetőség is megtalált. Pontosan ilyen sztorikra gondolunk, egy apró véletlen, ami aztán elvezet valahova. Erről van szó, és köszönjük szépen. Ati azt írja, hogy megfáztam, nem volt nálam papír zsebkendő. A távolsági buszon kértem egy lánytól, a hónap végén leszünk 18 évesek, mármint hogy a kapcsolatuk lesz 18 éves. Azóta nem hordhat magával papír zsebkendőt, és nagyon sok vicces smiley a végén. Ezt is nagyon szépen köszönjük. Nekem egyetemről hazafelé a távolsági buszról leszállva nem volt esernyőm, és egy adagot kellett még, jó nagy adagot kellett még sétálni. Egy lányjal beszélgettem épp, aki a tovább utazott, és az édesapja amúgy is várta a megállóban, úgyhogy kölcsön adta az övét. Most leszünk együtt 20 éve. Két szép gyermekünk van. Szerintem ez is remek történet, név nem volt az üzenet végén, de nekünk az nem is fontos, viszont befutott még egy üzenetünk, lássuk csak. Egyszer 15-16 évesen vett nekem apám egy dobos sört, amin egy viking volt, mert hogy milyen menőn nézett ki. Ezt később elvittem magammal egy ismerősömmel való csavargásra, egy vendéglátóhely előtt találkoztunk, és itt is várakoztunk, hogy ketten elfelezzük a sört, amikor is összetalálkoztam pár osztálytársammal, akik ugyanoda mentek. Sose beszélgettem velük, de megláttam, hogy milyen menő a sör, meglátták, hogy milyen menő a sör, amit iszunk, odajöttek megkérdezni, hogy ezt hol vettük. Ebből egy egész estés beszélgetés lett, még aznap össze is haverkodtunk, nem is értettük, hogy suliban miért nem beszélgettünk soha. Utána már csak együtt voltunk, hajlandóak menni bárhova is. Ez a vikinges sör felett kötött barátság lett az alapja egy 20 fős baráti társaságnak, 3 munkahelyemnek és 2 kapcsolatomnak is, írja nekünk Márk. És erről van szó, egy sörrel indult az egész, és aztán milyen kalandokba keveredtetek ezáltal. Ha önnek is van ilyen története, akkor várjuk szeretettel. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és írhatnak a kívánság@ceglidradio.hu-ra is. Ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, talán egyszerűbb az e-mail, de ezt döntsék el önök. Hamarosan folytatjuk a további üzenetekkel.
1: FM 92.5 Ceglidradio.

0: mindjárt megyünk Vince üzenetével, kedves hallgatók, de előbb a kérdésünk. Tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk 0635 925 925-ös, vagy kívánság@cegliradio.hu, de nem kell persze a saját életéből, hogyha másról szól a sztori, azt is nyugodtan elmesélheted nekünk. A lényeg az, hogy ilyen és ezzel kapcsolatos sztorikat várunk. Tehát jöjjön Vince üzenete. A pécsi önkormányzat szemetes cégénél voltam pályázatíró, amikor véletlenül összefutottam egy volt évfolyam társammal a városban. Panaszkodtam neki együtt, hogy mennyire nem jó az a munkahely, az évfolyam társ véletlenül másnap összeakadt egy másik évfolyam társal, beszélgettek és megemlítette neki a mi beszélgetésünket is. A másik tag akkoriban egy IT cégnél dolgozott és pár napra felhívott, hogy van egy junior rendszertervező pozíjuk, érdekelne. Szóval így lettem IT-s, és így jutottam el oda, hogy 50 plusz fős projekteket vezessek nemzetközi nagybankoknál. Más. Megpusztult a kaktuszom, és egy másik is kihalóban volt. Akkoriban a chat.hu-n volt egy ilyen kaktuszos szoba, felmentem oda, és megkérdeztem, mi lehet a baj. Egy csaj válaszolt, na, most ő a feleségem. Így van. Köszönjük Vincének az üzenetet, pontosan ezekről van szó. Ilyen apróságokból indul valami, aztán egy nagyobb történet lesz a vége. Ezeket várjuk ma. Egyetem alatt Camp Leaders-szel sikerült kijutnom 3 nyárra Amcsiba. Egyedül, ismerősök nélkül mentem, egy gyerektáborban kaptam helyet, mint karbantartó. Az első héten volt egy icebreaker játék az International Staff-nak, hogy kicsit jobban megismerjük egymást, stb. A játék alatt kiderült, hogy egy lánnyal egy napon születtünk, plusz egymástól 20 km-re lakunk Békés megyében, de akkor láttuk egymást először. Hogy mekkora esélye volt arra, hogy ez a lány és én egy táborba kerüljön több ezer jelentkező közül, nos, azt mindenki döntse el, egy biztos, 4. éve a feleségem. Tökéletes történet, kedves hallgatók, amit egyébként Lacitól kaptunk. Talán ide vág egy kicsit, hogy az én testvéremnek, tehát az öcsémnek a felesége is abonyi, mi is abonyi család vagyunk, úgyhogy ebben semmi meglepő nem lenne. Igen ám, de az történt, hogy az öcsém is Bécsben ment tanulni, és a felesége is akkoriban Bécsben tanult, és annak ellenére, hogy mindketten abonyiak, ők ott, kint Bécsben találkoztak először. Na ez is egy kicsit hasonló történet, eleve elrendelés, vagy nem is tudom. Minden esetre valamiért így kellett lennie, aztán mind a ketten nagyokat pislogtak, mikor megbeszélték, hogy mindketten abonyiak. Volt egy nagyon rossz munkahelyem, oda jelentkezett egy másik csávó. Én voltam akkor a főnöke, de kb. 2 hónapig bírta, aztán megköszönt mindent és felmondott egyik napról a másikra. Rá 2 napra csörögtek rám a mostani munkahelyemről, hogy nem jönnék-e át, ugyanis egy kollégámat épp felvették, és annyiszor elmondta, hogy jól értek ahhoz, amit csinálok, hogy elhiszik neki. Rá 2 hétre átjöttem, azóta nagyon jóban vagyunk. Annak ellenére, hogy az előző munkájunkon kb. Csak annyit beszéltünk, hogy kiosztottam a feladatokat, és meló végén a parkolóban szittuk kicsit a vezetőséget. A nevünkön kívül semmit nem tudtunk egymásról, most már összejárunk sörözni. Ez pedig Péter küldte el nekünk, és ez is tanulságos sztori, meg izgalmas, hogyha önnek is van hasonló, pillangó hatással járó esemény az életéből, akkor nyugodtan küldje el nekünk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Én

Kedves hallgatóink, a Ceglét hangja mai kérdés nem más, mint hogy tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Dóra üzenetével folytatjuk. 13 évvel ezelőtt egy férfi üzenetet kapott egy kollégájától, hogy van egy kis munka utáni iszogatás az iroda közelében lévő kocsmában, van-e kedve csatlakozni? Amikor az üzenet jött, ő épp a metró aluljáróban volt, és még látta a metró végét, ahogy elhúz a megállóból. Ezt jelnek vette és visszament a kocsmába. Ez a férfi ma már a férjem. Én is ott voltam ezen az iszogatáson, közös ismerős által, így ismerkedtünk meg. A mai napig emlegeti, hogy ő akkor már nagyon kész volt hazamenni, tényleg ennyi múlott az életünk további alakulása. Hát igen, ezeket a sztorikat keressük ma, kedves hallgatók. Olyan apró történések, véletlen találkozások, amik elvezettek egy új munkahelyre, lett belőle egy baráti vagy romantikus kapcsolat. Gondoljunk vissza ezekre, mitől is állt össze valami az életünkben úgy, ahogy összeállt. Már megyünk is tovább üzenetekkel. Az akkori kapcsolatom már a vége felé tartott, és én laktam nála, szóval aki költözik, az mindenképp én lettem volna. Egyik este iszogattunk haverokkal egy kocsmában, és tök random ott volt egy barátnőm, akit évekkel ezelőtt láttam utoljára. Nem is tudtam, hogy itt van a városban, akkor kerültünk távolabb, amikor vidékre költözött. Még ott beszélgettünk egy kicsit, aztán elmentünk egy másik nap, csak ketten találkozni, és kiderült, hogy ő most fog átköltözni a barátjához, így a lakása kiadó lesz. Nekem pedig az a lakás pont tökéletes volt, jó helyen és egyedül is megfizethető áron. Szóval ennek a véletlen találkozásnak köszönhetően végre ki tudtam lépni a régóta nem működő kapcsolatomból a barátnővel, azóta is beszélgetünk egyébként. Egy másik üzenet, utolsó egyetemi éveim alatt munkát kerestem, nem akartam a szülővárosomban elhelyezkedni, de szülőnyi nyomásra beadtam a jelentkezésemet oda is. Egy olyan helyre, ahova biztos voltam, hogy nem vesznek fel. Oda külön rosszabb önéletrajzot csináltam, kamu, hobbit is írtam bele. Behívtak interjúra, kiderült, hogy a főni kedvenc hobbiát választottam, végig ő beszélt, felvett. Úgy alakult, hogy valahol muszáj volt dolgozni, a semminél jobb volt, elkezdtem. Ottani ügyfél lett a jövőbeni munkaadóm teljesen más területen. A ranglétre a legaljáról indulva most ott vagyok, hogy vezető pozinak hívhatom. Ehhez is gratulálunk, és nézzünk még egy történetet, kedves hallgatók. 6,5 év után szakítottunk az akkori párommal, miután megcsalt egy közös ismerősünkkel, többek között a saját ágyunkban is. Én Pesten belül emiatt egy másik kerületbe költöztem, utána felpörgött az életem, és nagyon sok pozitív dolog történt velem. Annyira távol kerültem ettől a lelki válságtól, mintha egy másik életben lettem volna, és egy másik életet éltem volna. Egy verőfényes augusztusi napon éppen a Váci utca felé vettem az irányt, mert akartam venni magamnak egy új nyakláncot, amit tudok hordani egy lánybúcsún. A gondolataimba merülve sétáltam át a zebrán, amikor egy nagyon helyes német turista leszólított egy ürüggyel. Ennek már több éve, azóta Németországban élünk és a közös gyerekünket várjuk,

0: és pár héten belül a felesége leszek. Köszi élet! Hát ilyen köszi jeles sztorikat várunk még önöktől a második órában is, a kérdés továbbra is az lesz. Tud mondani pillangoltásra példát a saját életéből? Ha igen, küldj el nekünk. Néhány zene és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Pretty boy.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Közeleg az adóbevallás határideje. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. A program különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája himnusza is felcsendül magyar népi hangszerekre hangszerelve. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók.
1: Az időjárásról.
2: Derült, száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók. A kérdésünk, hogy tud-e példát mondani pillangóhatással a saját életéből, olyan apró események, véletlen találkozások, amik elvezetnek egy új munkahelyre, vagy baráti kapcsolat, esetleg romantikus kapcsolat lett belőle, vagy még nagyobb dolog, gondolhatunk itt bármire, és természetesen jönnek az üzenetek, de még ön is elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra, már is jönnek az üzenetek. Az egész életem egy nagy pillangóhatás. 2015 őszén közölték velem, hogy a projektem meg fog szűnni, de nem rúgtak ki, de azért készüljek rá, hogy nem biztos, hogy lesz munkám hosszabb távon. Ezért egy átbulizott éjszaka után félig még ittasan elkezdtem állásokra pályázgatni. Végül az egyik helyről felhívtak hetekkel később, és én először nem is értettem, hogy miért keresnek, hiszen a cég egy másik városban van, én oda nem pályáztam. De mivel az álláskereső portálon pont beleesett a város a keresési paraméterembe, 50 mérföld volt a max távolság, ez 49-re volt, így tényleg jelentkeztem oda. Aztán felvettek, mert az egyik jelölt visszalépett, így én másodikként kaptam az ajánlatot, és itt vagyok már 10 plusz éve. Közben építem a karrieremet, sok pénzt kerestem, és nagyon jó a életem lett, mindez azért, mert elfelejtettem a csúszkát átállítani, hogy ne 50 mérföldes körben mutasson állásokat az adott állásportál. Ezt Gergőnek köszönhetjük, és gratulálunk neki az életéhez, meg ahhoz, hogy így alakult valami, aminek aztán pozitív következménye lett. 2018-ban új kolléganő érkezett hozzánk, aki valamiért utált. Szóval, mikor csoportos leépítés volt még abban az évben, és pont ő dönthetett, hát kitalálhatjátok, mi történt. Akkor rosszul esett, és igazságtalannak is éreztem, viszont elég szép kompenzációs csomagot kaptam, illetve felmentettek rögtön a munkavégzés alól. Egy volt kollégán keresztül sikerült egyben másik munkát találnom. Konkrétan két helyen volt egy idei munkaviszonyom, csak egyiknél nem kellett bejárni, és kaptam pénzt ugyanúgy. Szóval szerencsésen elhelyezkedtem, és azóta elég jó a munkám, szakmai tapasztalatom. Most szeretnék váltani, és akivel interjúztam, mondta, hogy utánam kérdezett, és csak pozitív dolgokat hallott. Szóval Niki, innen is köszi a bazi nagy szívességet. Ebben egy kis iróniát is érzek a végén. Minden esetre azért jól alakult a történet, még hogyha valamiért téged nem is kedveltek. Nézzünk még egy üzenetet. 14 évesen megláttam az akkori Széket plakátján, hogy az egyik zenekar, amit szerettem, érkezik. Meggyőztem anyukámat, hogy menjünk. Ott felfedeztem egy másik zenekart, akik portugálok, és nagyon nagy hatással volt rám a kultúrájuk és a zenéjük. Elkezdtem portugálul tanulni, voltam nyáron Lisszabonban, nagyon megtetszett, úgyhogy Erasmusra is oda mentem. Erasmuson felvettem egy érdekes tárgyat, amiben elkezdtem programozni és folyamat szimulációval foglalkozni. Emiatt bátran jelentkeztem egy hasonló, de mégis más BSC diploma munkára, plusz bátran jelentkeztem külföldi mesterre. A mester alatt Svédországban csináltam egy projektet, ami kapcsolódott, aztán ugyan elköltöztem közben, de PhD-zni visszajöttem ebből a témával Stockholmba, és most itt élek. Ha nem látom meg azt a plakátot, akkor lehet, hogy most nem ebben az országban élek, de az biztos, hogy nem azzal foglalkoznék, amivel most foglalkozom. És igen, sokan azt mondják, hogy nincs annyira nagy jelentősége akár egy zenekarnak az ember életében, de ki tudja, lehet, hogy pont az ilyen a koncertrejárások, a találkozások, egy átmutatott éjszaka után egy nagy rádöbbenés a dolgokra, vagy ilyesmi, ezek mind meghatározhatnak. Sőt, hogyha mondjuk egy zenekart nagyon szeretünk, akkor lehet, hogy idézünk a szövegéből, meg ilyesmi, és ezt fogja meghalni valaki. Szóval annyi lehetőség van, és annyi apróság, ami elindíthat egy úton, hogy igen, simán lehetett az is, hogy ha 14 évesen nem látod meg ezt a plakátot, akkor nem így alakul az életed. Szabolcs üzenete volt ez egyébként, hamarosan pedig jöhet az öné is, már hogyha elküldi a 0635 92-t 92-t-re.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Tud mondani példát pillangó hatással saját életéből? A Ceglét hangja ezzel foglalkozik, ez egy új téma, de úgy látom, hogy annyira népszerű téma, kedves hallgató, hogy ezen a ponton jelentem be, hogy lesz második adás is ebből, mert már most úgy néz ki, hogy nem nagyon fog beleférni mindenki, hogyha itt meghúznám a határt, de nem szeretném meghúzni, mindenki küldje csak el nyugodtan, úgyhogy legfeljebb foglalkozunk ezzel máskor is. Nagyon jó üzenetek a jövőben is, vagy a továbbiakban is. Már is itt van Istváné, aki azt írja, hogy éppen motoroztam, amikor egyik zebránál egy csajt átengedtem. Látásból ismertem középsuliból, de sosem beszéltünk. Tudtam, hogy az ország másik végére ment tanulni, de azt hittem, hogy ott is maradt. Ráírtam, a következő hónapot már az én vezetéknevemmel kezdi. Gratulálunk nektek! Ilyen sztorikat várunk, és hasonló a következő is, méghozzá Fannitól. Tini szerelmemmel álmodtam egy teljesen random este, úgy, hogy akkor már minimum 8 éve nem láttuk egymást, és nem is beszéltünk szinte semmit. Annyit tudtam róla csak, hogy nem Magyarországon él. Azt álmodtam, hogy a felesége vagyok, és van egy gyerekünk. Annyira abszurd volt, hogy ráírtam, és elmeséltem neki. Ennek már 6 éve, 5 éve vagyunk házasok, és 4 éves a kislányunk. Hát ez nagyon komoly sztori. És igen, akár dönthettél volna úgy is, hogy nem írsz rá, az egész sztorit hagyod, és majd elfelejted, aztán ennyi a történet, de ráírtál, és akkor megtörtént az, amit megálmodtál egy pár évvel később. Szóval elképesztő, hogy milyen apróságokon múlhatnak nagyon nagy dolgok, pont ezeket hivatott ez a műsor felfedezni, vagy talán kicsit a reflektorfényt ráirányítani. Fősuli első heteiben egy csoporttársam megkérdezte, odaülök-e hozzájuk. Én akkor vaciláltam, mert volt már egy megszokott társaságom, végül igent mondtam. Bemutatottam mellette ülő barátnőjének, akinek a húgával végül 3 évig jártunk, és ez is egy egyszerű, eldöntendő kérdésen múlt. Hát igen. És utólag visszagondolva teljesen máshogy is alakulhattak volna ezek a történetek. Ki tudja akkor most hol tartanánk az életünkben, vagy mi változott volna meg, de ezt az utat választottuk, és valamiért talán úgy tűnhet, hogy nem véletlenül. 4 év anyasági láblógatás után a második gyerkőc bölcsébe szoktatása közben összefutottam a régi főnökemmel egy buszmegállóban. Még az első gyerek után hívott vissza, de nem tetszettek a kondíciók, közben váltott, és a lakásomtól 600 méterre kezdett új bizniszbe, 2 héttel később kezdtem nála, azóta is ott vagyok. Ennyi, apróság, teljes véletlen, azóta változtak a körülmények, és mégis működik a dolog, te pedig jó munkaerő lehettél, hiszen így is ragaszkodott hozzád. Úgyhogy, kedves hallgatók, pillangó hatás. Ha az ön életében is volt ilyesmi, küldje el nekünk 0635-925-925-ös vagy kívánság@ceglédrádió.hu.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: megpróbálom majd jól kiejteni az általam kevésbé ismert fogalmakat, de menjünk tovább egy üzenettel. Tud példát mondani pillangóhatása a saját életéből? Erre a kérdésre kaptuk a következő választ méghozzá Gábortól. SQL Server supportot csináltam, és az egyik belsős e-mail folyamba egyszer csak bekerült CC-be egy indiai név. Poénkodtunk a kollégával, hogy biztos outsourcelni fogják Indiába a pozíciónkat, és már most azt akarják, hogy az indiai arcok képben legyenek. Jó poén volt, de szöget ütött a fejembe, úgyhogy elkezdtem nézegetni, milyen cégekhez tudnék átmenni. Az egyik meg is tetszett, úgyhogy elmentem interjúra és ajánlatot is kaptam. Épp azon gondolkodtam, hogy fogadjam-e el, amikor a munkahelyemen meetinget hívtak össze, és közölték, hogy a szervezetünk megszűnik, a feladatainkat átveszik az indiaiak, mindenki mehet, amerre lát. Úgyhogy természetesen elfogadtam az ajánlatot, és azóta is azt csinálom. Hát így van, Gábor, mint hogyha jelet kaptál volna valakitől, hogy talán nem árt gyakorlatilag szétnézni egy kicsit az egyéb lehetőségek után is, és pontosan ez történt, aztán jó volt a megérzésed. Egy barátom születésnapi bulián, ez már egy másik üzenet, összehaverkodtam egy addig számomra ismeretlennel, aki felhívott egy futóedzésre. Addig csak néha futottam, de teljesen rákattantam. Nem sokára új albérletet kellett keresnem, és a Margit-sziget közelébe költöztem emiatt. Évekkel később elkezdtem tinderezni, és a keresési távolságot minimumra állítottam. Ott ismertük meg egymást a feleségemmel. Ha ez az ismeretlen ember nem vesz rá a futásra, akkor nem költözöm a városnak arra a részére, és akkor valószínűleg soha nem találkozunk a feleségemmel. Nagyon szépen köszönjük az őszinte választ! Annó tini koromban volt egy pasim, nem volt komoly kapcsolat, kb. 2 hónapja járogattunk, és a szombati nap volt, amin a történetem történt, a névnapomon. Neki rohadtul nem volt kedve eljönni velem este kocsmázni a baráti körrel, nekem az rosszul esett, mert amúgy abszolút nem érdekeltem szerintem, és egészen estig vaciláltam, hogy menjek-e nélküle vagy ne. Aztán végül is összeszedtem magam, nehogy már ő miatta ne érezzem jól magamat. Le is mentem iszogatni, és épp mielőtt indultam volna haza, akkor lépett be a most már férjem a helyszínre. Ahogy megláttam, abban a pillanatban beleszerelmesedtem, tetőtől talpig az a pasi, akire mindig is vágytam, szóval gondoltam, akkor maradnék még kicsit. Soha nem láttam őt még itt, pedig elég sűrű jártam erre a helyre, és érdekes volt, mivel egy lányjal jött le, akit ismertem is. A férjem szemszögéből ez az este szintén érdekes volt, mivel ennek a lánynak a pasija, mert vele jóban volt, kérte meg őt, hogy vigyázzon már rá, amíg beír a busza. A csajszi meg addig lehozta őt a kocsmába. A férjem sose volt még ebben a kocsmában, még csak nem is ebben a városrészben lakott. És elmondása szerint pont abban az időszakban mondott le arra, hogy legyen párkapcsolata. Totál véletlen döntések sorozata, hogy mi akkor találkoztunk. Az este úgy alakult, hogy végül is ő leszólított, aztán a többi már történelem. Hát nagyon köszönjük Evelynnek ezt az üzenetet. Szerintem nagyon jó sztori, és pontosan beleillik a műsorunkba. Nézzünk gyorsan még egyet, azt mondja, hogy a kedves hallgató így indít. Dagad gyerek voltam, de tesómnak volt egy kondis palia, aki 14 évesen levitt magával a terembe. Ott is ragadtam. Tekerünk 8 évet. Egyik nap hőemelkedésem volt, nem volt kedvem lemenni edzeni a terembe, de végül is mégis rávettem magamat. Edzés végén csináltam egy selfit, hogy az edzés letudva. Rám írt egy lány az Insta sztorimra, akivel egy gimibe jártunk azelőtt 3 évvel, de másik osztály, és kb. Sosem beszéltünk előtte. Ez a lány jelenleg a feleségem, és lassan 9 éve együtt vagyunk. Szóval gondolom, köszi anyu apu, hogy nem limitáltátok a Cheetos fogyasztásomat, mert akkor most nem lennénk itt. Hát ez is nagyon jó, és köszönjük szépen. Igen, ki tudja, hogy melyik döntés volt az, ami végül ide vezetett, de a lényeg, hogy megtaláltátok egymást. Még egyszer visszajövünk, kedves hallgatók, a mai napon méghozzá pillangó hatásos történetekkel, aztán pedig zárjuk a műsort, ha még valaki elküldeni a sztoriát 0635-92-592-ös.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Ez az utolsó blokkja, amely Cegléd hangjának tud példát mondani pillangótársa a saját életéből. Most Levente tudott, e-mailt küldött nekünk, nem is rövidet, úgyhogy el is kezdem Levente üzenetét. Tiniként ott hagytam az iskolát, ültem otthon 6 évig. Nem csináltam semmit, csak YouTube-oztam, meg filmeket néztem. Tervem se volt a jövőre, semmi perspektíva, gondoltam, majd lesz valahogy anélkül, hogy hajkoráznék bármit, akár barátokat vagy nőket. A szociális életem kimerült egy fórumban, ahol titkoltam a koromat, meg az élethelyzetemet, hisz úgyse értenek meg. Evidens volt számomra, hogy szüze halok meg, ami nem okozott szomorúságot, inkább csak elfogadtam. Egy szép napon anyámmal néztem a híradót, egy hírben valaki leugrott a tetőről, de a felvételt megvágták, mielőtt földet ért volna. Morbid kíváncsiságból rákerestem, így találtam egy posztot valakitől egy meg nem nevezett oldalon, aki öngyilkos akart lenni. Elolvastam, szimpatikus volt, nőnemű volt, ráírtam, amit sose tettem azelőtt, pusztán mert rokon lelkeknek tűntünk. Hónapokig cseteltünk, napi szinten, életemben először őszinte voltam egy olyan másik emberi lénnyel, és úgy tűnt, ez neki is hasonló élmény. 3 hónap után rájöttünk, hogy ez valószínűleg szerelem, holott még nem is találkoztunk. Évekig voltunk együtt, kimozdultam a szobámból, elhittem, hogy érek valamit, aztán egyik dolog követte a másikat, megcsalások, szétmenés, stb. És a kínlódástól hajtva egyre inkább kimozdultam a komfortzónámból, megismertem más embereket, és hirtelen képes voltam kapcsolódni bárkivel, és bár normálisnak nem nevezném az életemet, de úgy tűnik, a véletlennek tűnő dolgok mindig új mederbe tereltek, amiről azt gondoltam volna 20 évesen a saját szutykomban ülve, hogy esély sincs erre. És mindez azért történt, mert meg akartam nézni, ahogy valaki leugrik egy háztetőről. Hát Leventének nagyon szépen köszönjük ezt az őszinteséget, és egyébként szerintem ez maga is, hogy így leír dolgokat, és ezt mások hallják, ez is mind olyan, ami neked segít, terápiáson segít a dolgaid elfogadásához, sőt, hogyha olyanokkal találkozol, akik hasonló helyzetben vannak, akkor már sokkal könnyebben rájön az ember, hogy nincs egyedül, és egyébként manapság a segítségérés bármilyen formátumú is, pszichológus vagy más,

0: barátokkal beszélgetés, vagy egyáltalán csak barátok keresése, gyakorlatilag mind kimozdít és jót fog tudni tenni, úgyhogy ezeket tudom javasolni. Közösségben mozgás és beszélgetés. Kedves hallgatók, azt hiszem, hogy ne is rontsuk el ennek a műsornak a végét más üzenetekkel. Persze mindenkitől nagyon jó üzeneteket kaptunk, de talán ennek volt egy ilyen belső üzenete is. Az üzenetben lévő üzenet, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki írt ma nekünk. A műsor még folytatódik, tehát lesz egy következő adás is a pillangó hatásokból, mert mindenképpen nagyon érdekes téma, de holnap egy egészen új adásra jelentkezik a Cegdét hangja, teljesen más témával, de ugyanúgy Vörös Nándival. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon.
0: Az időjárásról.
1: Derült száraz idő várható, a szél többfelé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódik az Únománia városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Anett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása, tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Zöld Cegli Csanádi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Közeleg az adóbevallás határideje. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. A program különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája himnusza is felcsendül magyar népi hangszerekre hangszerelve. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók.
0: Az időjárás.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál Pedagógus Énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál Pedagógus Énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus Templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus Templomban a Kardos Pál Pedagógus Énekkar pünkösdi hangversenye. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre Czétóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök.

0: hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon.
1: Az időjárásról.
0: Derült száraz idő várható, a szél többfelé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Shine bright like a diamond.

0: reklámozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál pedagógus énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál pedagógus énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban a Kardos Pál pedagógus énekkar pünkösdi hangversenye. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre Cétót Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textiltervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Közeleg az adóbevallás határideje. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Várhatóan pünkösd után

0: záró Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. A program különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája himnusza is felcsendül magyar népi hangszerekre hangszerelve. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók.
1: Az időjárásról.
0: Derült, száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódik az Únománia városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Zöld Cegléd családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Namennyi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá.